0: Kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítani azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták. Kedden nyugodt felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel.
1: I'm good, yeah, I'm feeling alright, baby, I'ma have the best fucking night of my life.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 3 óra van.
1: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasította ma leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, még az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel.
4: Holnap, holnap, holnap, holnap, úgy gyere már, hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy.
3: Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

Amikor megláttalak, azt hittem, hogy déli báb vagy, a szívednek nem parancsolhat senki, ezért imádlak, kevés minden perc, minden óra, minden nap nekem. Több kell lennél, mert az élet elszalad, nem elég.

0: az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: This one is for the boys.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
9: Idézd fel a percet, az arcot újra.
8: 93.4. Rádió Dabas.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Szombaton teszesküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online és követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vinyánszky Attila, a Cseresznyéskert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Valló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos plusz költséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Milleniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Milleniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből. Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5.980.000 forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen. MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű.

0: Minőségű bútorok diszkontáron Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hábútor.hu weboldalon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádiódabas.
1: Rádiódabas.
0: Az otthon hangja.
2: This is the police control. Please get out of the car. Out of the car. And make room for Touché.

0: Touché.
1: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Az ingatlanár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten.
1: Novel.
0: Noticias.
1: Novinky.
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győrmoson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten, és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják. Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és rögtön egy beszélgetéssel megyünk tovább. Vonalban köszöntöm már Rugi Márkot, a Dunaharaszti MTK vezetőedzőjét. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Jó reggel kívánok, sziasztok.
1: Az aktualitás most főleg, ami miatt beszélgetünk, ugye, hogy a hétvégén Dabason jártatok, méghozzá Meton FC Dabas vendégei voltatok, és egy 0-0-val záródó találkozó a témánk. Mi is történt ezen a mérkőzésen, hogyan láttad ezt a tegnapi napot?
2: Itt említettem, hogy az előző sorban, hogy idegenben még nem nagyon szereztünk pontot, ezzel a céllal mentünk, hogy legalább pontot szerezzünk Dabason. Ezért egy biztonságibb focit játszottunk, és azt is gondolom, hogy az első fél időben inkább a Dabas csapata dominált, de tartottuk a stabil védekezést, és abból próbáltunk meg helyzeteket kialakítani. Nem volt olyan sok lehetőség egyik csapat előtt sem az első fél időben, így 0-0-ás félidei eredmény volt. A második fél időben ugyanez maradt a játék képe, és igazából egy tipikus egygólos mérkőzésnek lehetett volna nyilvánítani ezt, ha sikerül valamelyik csapatnak betalálni abból az egy-egy nagyobb helyzetéből, ami kialakult. Én azt gondolom, hogy egy igazságos döntetlen született, elégedettek voltunk ezzel az eredménnyel.
1: Pontszerzés tehát összejött, és hétvégén megint egy olyan mérkőzés kerülhet sor, ahol a pontszerzés akár összejöhet, hiszen ugye ősszel már sikerült a Szeged Csanád Grosics Akadémia otthonában. Most ugye hazai pályán fogadjátok a csapatot. Erre hogyan készültök?
2: Az idegenbeli mérkőzés is egy nagyon nehéz mérkőzés volt, hiszen nagyon jó focit játszott a Szeged csapata, fiatalokkal sokat futottak. Azt gondolom, hogy itt a hazai pályán szeretnénk megverni őket mindenképpen, de nehéz mérkőzésre számítok, hiszen hiába a tabellán a foglalt helyük, én nem tartom őket gyenge csapatnak. Így is készülünk a héten, hogy egy nehéz mérkőzésünk lesz, és egy fiatal csapat, reméljük, hogy lesznek hibáik, és ezeket ki fogjuk tudni használni.
1: Hogy ez mennyire sikerül, erről beszélgetünk majd a jövő héten, na meg hát azt is megnézzük, hogy hogyan bombázódik szét a középmezőny esetlegesen, mert most nagyon feltornyosultak a csapatok a 7-től a 11. helyig. Meglátjuk, hogy itt milyen változás lesz a hétvégén. Köszönöm szépen!
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és szép napot!

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Folytatódik tovább már is a Sporthétfő a 93.4-en, és a stúdiónk vendége Gula Ferenc. Szia, köszöntelek.
2: Szia, Krisztián, én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: És hogyha itt vagy, akkor kézilabda a témánk, méghozzá a dabasi kézilabda csapattal foglalkozunk a folytatásban. Ugye már hátradőlhettünk a múlt héten, legalábbis az eredmények tekintetében, illetve a bajnokság tekintetében. Talán ez a kis megnyugvás már látszott is esetleg a legutolsó mérkőzésen, hiszen az idei évben először beszélgetünk arról, hogy pontot veszített a csapat, de azért nagyobb gondolomra nincs ok, hiszen ugye egy döntetlenre zárult mérkőzésről beszélgetünk idegenben.
2: Így van, miután megvolt a bajnok csapat ünneplő mérkőzés is a múlt héten. Ezen a héten egy kicsit máshogy dolgoztak a fiúk is, tehát itt a négy mérkőzésünk volt még hátra a szezonból, és hát ilyenkor már, hogy a lényegi kérdések eldőltek, mi is egy kicsit könnyedébben tudtuk venni ezt az időszakot. Ez köszönhető annak is, hogy azért voltak, akik kisebb sérüléssel meg betegséggel bajlódtak, tehát rögtön a kezdősorunkból az irányítónk és a balátlövőn Kovács Gergő és Dolik Bence nem is volt keretben ezen a hétvégén, hiszen egyik ő kisebb betegséggel, a másik ő kisebb sérüléssel küzd, úgyhogy így nem kellett az ő játékukat már erőltetni, és eleve is az volt a terv, hogy a fiatalok több lehetőséget kapjanak, úgyhogy egy kicsit felforgatott kezdővel álltunk bele ebbe a mérkőzésbe. Azért tudni kell, hogy bár a Ferencváros feljutó csapat azért itt is a fiú vonalon akadémiai nevelés zajlik, tehát hogy nagyon ügyes kis fiatalok alakítják itt az NB1-be, és több lehetőséget kapjanak, úgyhogy egy kicsit felforgatott kezdővel álltunk bele ebbe a mérkőzésbe. Azért tudni kell, hogy bár a Ferencváros feljutó csapat azért itt is a fiú vonalon akadémiai nevelés zajlik, tehát hogy nagyon ügyes kis fiatalok alakítják itt az NB1-be, és csapatuknak a keretét, és

0: jobban összekapták magukat a fiúk, neki kezdtünk egy nagyobb felzárkózásnak, tehát nem tett jót, hogy a két-hármas védőnket nagyjából egy perc különbséggel, két piros lappal kiszórták a mérkőzésből, de azért dolgoztak a fiúk egész évben, hogy ilyenkor is megmutassák, hogy képesek ők előrébb lépni, mások előrelépni, és ezt a feladatot megoldani, és szerencsére így is történt, egy nagyon izgalmas végjátékba mentünk bele, az utolsó percre fordulva már újra döntetlen volt az állás, ott mi vezettünk, az utolsó 10 percben mindig nálunk volt egyel az előny, aztán a döntetlen, és az utolsó percben is úgy mentünk bele, hogy nálunk volt az előny, a Ferencváros tudott még válaszolni, és utána hiába volt mindkét oldalon egy-egy edző időkérés, gól már nem született, így megosztoztunk a pontokon a Ferencváros 21-es csapatával.
1: Így van, tehát egy döntetlennel záródó mérkőzésről beszélgetünk. Ferencvárosi tornaklub U21-es csapat a Dabaskáci 34-34 lett a találkozó vége, és hát úgy újabb U21-es csapat vár rátok, méghozzá csütörtökön ugye az OTP Bank PIK Szeged U21-es csapata lesz a soros ellenfél. Itt mire számítatok? Hasonlóan a fiatalokra felkeltitek a hangsúlyt, tovább is a bizonyítás lesz a tét?
0: Igen, természetesen azért, hogyha úgy alakul, mert azért utánpótlás csapataink hétközben is játszanak mérkőzést, tehát hogy amennyire lehet azért próbálunk teljes kerettel menni és úgy segíteni a fiataljainkat, hogy azért legyen mellettük rutinos társ. Én azt gondolom, hogy ez mindig jobban segíti egy-egy fiatalnak a beilleszkedését, hogyha adott pozícióban kerül be egy fiatal játékos a csapatba, és úgy tudja megmutatni magát, mint hogyha a fiatalok között kellene valakinek előrelépni. És ráadásul azért a Szeged előrébb is jár, mint a Ferencváros, tehát azt gondolom, hogy az idei szezonban ebben a bajnokságban a Veszprém mögött a Szegednek a második legerősebb csapata, az új csapatokat figyelembe véve. Ők még azért kapaszkodnak nagyon azért is, hogy akár a dobogó alsó fokát elérhessék, hiszen ott pár pont van a csapatok között. Tehát egy küzdős kis hajtós mérkőzésre számítunk, de természetesen az a cél, hogy a fiataljaink nálunk is egyre több szerepet kapjanak, és úgy menjünk bele ebbe a utolsó három mérkőzésbe, hogy belőlük is kiderüljön, hogy ki az, aki esetleg a jövő évi keretnek a masszív tagja lehet.
1: Azt ugye beszéltük így a bajnokság megnyerése után, illetve hogy ugye felkerült az első osztályba a csapat, hogy nyilván egy kicsit lazábbra tudjátok engedni a csapatot olyan tekintetben, hogy akikre esetleg számítatok majd a következő időszakban velük végigvinni ezt a hátra maradt, ha jól emlékszem, 4 mérkőzés volt összesen, és ugye U21-es csapatokkal játszatok, ha jól tudom, 3-szor, most így az emlékeimbe kutakodok. Más egyébként nekik ez a megmérettetés, hiszen ez egy nagyjából hasonló korosztályú ellenfelekkel játszanak csapattársakkal, tehát itt az U21-esre gondolok, minthogyha mondjuk olyan csapattal kerültetek volna össze, ahol nem feltétlenül ennyire sok a fiatal? Tehát más tapasztalatot tudnak szerezni így a fiataljaitok?
0: Igen is, meg nem is, tehát hogy más ez a tapasztalat, mert tényleg, tehát hogy azért sok ismerős van a srácoknak az utánpótlás bajnokságokból, ezért itt is, tehát hogy vannak többen, akik több fronton akár heti 3 mérkőzés is játszanak, mert játszanak az NB1-es bajnokságban, játszanak a legmagasabb utánpótlás korosztályban, mint a fiú 20 első osztályban, és vannak játékosok, akik mondjuk kölcsönadva vannak másik csapatoknak, még több tapasztalatot szerezve, az NB1-ből jellemzően NB2-be történik. Tehát a Szeged U21-es csapatából is van NB2-es kölcsönjátékos, nálunk Dabason is vannak fiatalok, akik NB2-be kölcsönbe szerepelnek, és ott is próbálnak húzójátékosok lenni felnőtt mezőn. Tehát, hogy ez változó. Azt gondolom, hogy az NB1-re ez kevésbé segíti őket. Az, hogy itt tényleg nem az van, hogy ők a csapatuk legjobbjai, és úgy kell nekik vezérként megmutatni azt, hogy mire képesek, hanem hogy tényleg az idősebb, tapasztaltabb játékosok mellett, mögött egy idősebb kapus, hogyha mondjuk a Pallag Peti véd mögöttük, az teljesen más magabiztosságot adhat egy védekezésben is. Tehát, hogy ilyen szempontból lesz segítség, de az NB1-re nem feltétlenül készít, mert ezek a csapatoknak a szerkezete tisztelet egy-két kivételnek, azért nem úgy épül fel, hogy ők majd utána jövőre az NB1-be is helyet tudjanak szerezni maguknak, tehát hogy azért más a két kávéház, de értelemszerűen minél több meccs ezeknek a fiataloknak tényleg az a cél, hogy játszanak nagyon sokat, próbálják ki magukat rengeteg helyzetben, és azt fog utána tudni segíteni nekik a tovább lépésben.
1: Hát, hogy ez a következő mérkőzésen hogyan segít, kiderül majd csütörtökön este. Erről beszélgetünk majd legközelebb. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, Mis.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: nem segít.
1: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
2: Már is folytatódik tovább a Sporthétfő a 93.4-en egy újabb beszélgetéssel, és Monorra látogatunk el a folytatásban. A vonalban köszöntöm már Hallgas Istvánt, a Monori csapat vezetőedzőjét. Szia, köszöntelek a műsorban.
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
2: Hát egy nagyon gólzáporos mérkőzésen, egy szoros mérkőzésen vagytok túl. Nem tudom, hogy számítottál-e ennyire eseménydús találkozóra. Szegedi VS-e volt ugye az ellenfeletek, és hát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen az utolsó percben dőlt el a találkozó.
3: Igen, elég érzelem és eseménydús volt a mérkőzés. Nagyon sok gól esett. Elég nagy kockázatot vállalt mindkét csapat, és szerintem mindkét oldalon a védekezés része voltak problémák. Első fél időben ugye kétszer vezetést tudtunk szerezni, de kétszer kiegyenlített az ellenfelünk, második fél idő elején ők szereztek vezetést, amit megfordítottunk, majd ott a hajrában ki is egyenlítettek, és ugye a legvégén sikerült gólt rúgnunk, amivel megnyertük a mérkőzést. Nehéz volt, nagyon motivált volt a Szeged, tényleg nagy kockázatokat vállaltak, nagyon sok játékossal voltak magas pozícióban, sok labdát juttattak be a boxon belülre, amivel egy kicsit voltak problémáink is a levédekezésével, nem voltunk kellően magabiztosak a saját boxunk előtt, illetve így, hogy sok játékossal jöttek fel, elején kicsit talán, hogy bonyolítottuk a játékot, egyszerűbben kellett volna csak a védelmi vonal mögé rúgdosni be a labdát, mert tényleg kevesen voltak hátul, aztán igazából ezt a fél időben azért tudtuk korrigálni. Sok helyzet is volt a meccsen, mindkét oldalon. Szerencsére mi jöttünk ki ebből a meccsből pozitívan, de azt gondolom, hogy sokat is tettünk ezért, hogy ott legyünk a végén, a miénk legyen a 3 pont, úgyhogy boldogok vagyunk, hogy sikerült megszereznünk mind 3 pontot.
2: Sokat változott egyébként a játékképe, úgyhogy ha emlékszünk az őszi mérkőzésre, akkor pont ez a találkozó az, amire nem szívesen emlékezik szerintem a csapatotok. Ugyanaz a szorosság, ez annak is köszönhető, amit mondjuk összeláttunk a Szegedtől?
3: Hát igazából elég rég volt az a meccs, de ott visszaemlékezve egy picit nagyon sok lehetőségünk volt 0-0-nál, de akár ott, amikor vezettek 2-0-ra is, szerintem 4-5 gólt is rúghattunk volna az első fél időbe. Ott valamiért nekünk tényleg eléggé balszerencsés dolgaink voltak. Már a kapus mellett elhúzó üres kapuba se találtunk be. Igazából ott ők szerintem 5 helyzetből 4-et berúgtak, az nem is biztos, hogy mind nagy helyzet volt, most is azért elég jó százalékban rúgdosták be a helyzeteiket, lehetőségeiket, de ezt kellett egy picit mondom az is, hogy mi most a védekező részben tompábbak voltunk, úgyhogy hasonló dolgot csináltak akkor is, most egy kicsit motiváltabbnak láttam a Szegedet, mint akkor, amikor igazából megvertek minket.
2: Fontos ez a 3 pont, így a bajnokság vége felé, hogy továbbra is ugye őrizni tudjátok az elsőséget, és hát amiatt is, hiszen a második helyezett SMTK is győzelmet szerzett a hétvégén, de talán ami fontosabb, hogy a gyulai termál is győzni tudott a Tiszaföldvár ellen, és hát ugye 4 pont kettőtök között a különbség, hétvégén viszont pont ők lesznek majd az ellenfelek, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy azért így a bajnokság vége felé, és még tartogat a csapat számára izgalmakat a bajnokság. Hogyan lehet készülni egy Gyula elleni találkozóra? Ugye ők is itt a továbbjutásra hajtanak, és hát ugye amikor ősszel találkoztatok, akkor egy hazai győzelemmel sikerült a 3 pontot begyűjteni. Cél most továbbra is gondolom ez, csak idegenben.
3: Így van, fontos volt, hogy úgy tudjunk Gyulára menni, hogy mit az előtte lévő mérkőzéseket sikerrel zárjuk. Azt gondolom, ami fontos lesz így a héten, hogy nyugodtságot kell, hogy árasszunk a játékosok felé, de azt gondolom, hogy ez talán meg is van, még hogyha a mostani meccs talán kicsit feszültebb is volt, azért mindenki érzi, hogy itt a véghajrá jön. Ugyanúgy fogunk Gyula ellen készülni, mint minden más csapat ellen. mi próbálunk a mi dolgainkra fókuszálni, a mi erősségeinket próbáljuk még jobbá tenni. Meg lesznek biztos ott is a nehézségeink, Gyula jó csapat, jó minőségű játékosokkal, nagyon nehéz mérkőzés lesz. Én azt gondolom, hogy élvezetes és nagy iramú is lesz a mérkőzés. Célunk igazából az, hogy ma lehető legjobban zárjuk a hétvégét is, de biztos vagyok benne, hogy a bajnokság végéig nagyon izgalmas lesz az egész végkimenetel, úgyhogy ebben a három hétben még nagyon keményen kell dolgoznunk.
2: Lesz szerintem miről beszélgetni a következő alkalommal, az biztos, hogy talán a bajnokságnak az egyik hátlevő időszakából a legnehezebb feladat vár rátok, aztán utána talán már könnyebb lesz, főleg ha bízunk benne, hogy az utolsóba már akár tét nélküli mérkőzésről beszélgetünk, de hát ennyire ne szaladjunk előre. Nézzük meg, hogy mi történik majd hétvégén, és erről beszélgetünk majd hétfőn. István, köszönöm szépen!
3: Nagyon szépen köszönöm!

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Már is folytatódik tovább a Sporthétfő egy újabb beszélgetéssel. Bíró Krisztiánt köszöntöm a vonalban. Szia, jó napot kívánok!
2: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Amerikai foci, amerikai futball lesz alapvetően a témánk, illetve nem feltétlenül pontosan ez lesz, hiszen ugye beszéltük a múlt héten, hogy ugye a hétvégén a dabasi csapat számára pihenő volt, ugye ezen a hétvégén fogtok majd pályára állni, úgyhogy erről is beszélgetünk majd természetesen, de hogy ugye nem csak az amerikai foci az, ami tulajdonképpen a ti sportcsaládotokba beletartozik, hanem itt azért vannak más sportágok, illetve van más sportág is, amiről érdemes beszélgetni, hiszen ott is azért jeleskedik egyrészt a dabasi csapat, mert hát nem biztos, hogy mindenki képbe van, hogy pontosan mik is ezek a sportágok, úgyhogy a mai beszélgetésnek az első részét szánjuk arra, hogy pontosan milyen sporttal, sportágakkal egészültök ki.
2: Igazából egyetlen egy szakág van, mondjuk úgy, az amerikai futballon belül, ez a flag foci. Ugye a nevéből is adódó, hogy ez zászlós focinak is hívják így csúnyán magyarosítva. Úgy kell elképzelni, hogy minden játékos derekán van egy öv. Ez lehet tépőzáras, vagy nem tépőzáras, egy ilyen hüvelyes megoldással is szokták csinálni, sőt a profiknál már úgy van, hogy a bajnokságot játszunk, nekünk is úgy kell viselni, és ezen van rögzítve ehhez a tépőzárhoz, vagy a hüvelyes megoldáshoz egy zászló. És úgy működik ez a flag football, hogy ilyen amerikai futball szabályok szerint, viszont ami elég éles határ a kettő között, vagy különbség, az, hogy itt nincs kontakt. Tehát, hogy itt nem szabad ütközni, itt konkrétan büntetik az ütközést, méghozzá nagyon súlyosan is, akár kiállítással is. Úgyhogy ez egy tökéletes sportág, bevezető sportág az amerikai futballnak, továbbá egy nagyon jó kis tömegsport is. Ugyanis ezt aztán lehet játszani 2-2 ellen, 3-3 ellen, nagyon kevés anyagigénye van, vagy eszközigénye, úgymond, tehát, hogy lehet ezeket a zászlókat, ezt mi is annó úgy kezdtük, hogy fogtuk, és akkor rongyokból, vagy régi pólókból téptünk le 10 centi széles csíkokat, betűrtük jobbra a derekunkhoz a nadrágba, meg balra, és akkor mehetett is. És akkor van egy passzoló ember, ugyanúgy egy irányító, lehet futni a labdával, lehet passzolni, elkapni a labdát, tehát, hogy alapvetően ugyanaz a játék. Versenyszerűen ezt amúgy 5-5 ellen játsszák, és egy ilyen 75 méter x 25 méteres pályán, ami valójában yard, de ugye 91 centi egy yard, úgyhogy be azért beszélek én most így méterekben, hogy kicsit közérthetőbb legyen. És tényleg egyre népszerűbb, nem csak Magyarországon, hanem világszerte is. Ezt most úgy kell érteni, hogy Magyarországon mekkorát nőtt a népszerűsége. Tavaly előtt indította el a Magyar-Amerikai Futballszövetség az első hivatalos országos bajnokságot, amin a felnőttekkel harmadikok lettünk az országban, a fiataljaink közül 17-esek pedig negyedikek. Na ekkor volt összesen 9 induló csapat a felnőtt bajnokságban, az idei felnőtt bajnokságban viszont 18 induló csapat van, úgyhogy 2 év alatt megduplázódott a számuk, és még tudunk további flag csapatokról, akik nem indultak a bajnokságban. Egyre több ilyen egynapos kupát rendeznek, ugyanis tényleg helyigénye sokkal kisebb, eszközigénye sokkal kisebb, olcsóbb sportág, és tényleg nagyon látványos is, ráadásul ugye sérülésmentesebb, mint az amerikai futball, a rendes tackle foci, amit innentől szólíthatunk, vagy nevezhetünk nevén is, hogy tackle futball. Úgyhogy tényleg, ja, és majdnem az egyik és legfontosabb dolgot kifelejtettem a népszerűségével kapcsolatban, hogy jövőre, hogy lesz? Már milyen év van? 2026 van, akkor 2 év múlva lesz, így van, a nyári olimpia Los Angelesben, 2028-ban olimpiai sportág lesz a flag foci, úgyhogy az olimpián először fog szerepelni, és olimpiai bajnokot fognak avatni. emiatt is alakultak meg Magyarországon is tavaly először a férfi felnőtt flag válogatott, aztán ősszel az utánpótlás U19-es flag válogatott, fiú flag válogatott, majd idén tavasszal megalakult a női felnőtt flag válogatott is, amiről büszkén elmondhatom, hogy a támadó koordinátora én vagyok például.
1: Na hát és pont ezt akartam kiemelni, hogy itt ugye ez egy olyan sportág, ráadásul, ahol nem csak férfi, hanem női szakág is van, és hát talán érdekesség, hogy ugye április elején pont az említett két válogatott itt Dabason tartott az első közös összetartását, úgyhogy látszik, hogy ebben a térképen Dabas is szerepel. Csapatok tekintetében egyébként nekem az rémlik, hogy egy U13-as korosztályú csapat van flag tekintetében. Egyébként hogy néz ki a dabasi csapat?
2: Így van, tehát van az országban kettő egyesület mondhatja el magáról, bocsánat, csak így fejben gyorsan utána számoltam, kettő egyesület mondhatja mindössze magáról, hogy mindhárom jelenleg porondon lévő korosztályban, azaz felnőttben, U17-ben és U13-ban van flag csapata, ebből az egyik a Budapest Cowboys, a másik meg mi vagyunk a Dabas Sparks, úgyhogy erre rendkívül büszkék vagyunk, hogy ilyen elit klub tagjai vagyunk, ugyanis tényleg tavaly ősszel sikerült összehoznunk az U13-as korosztályban is annyi gyerkőcöt, hogy idén tavasszal be tudtunk nevezni a bajnokságban, és majd most júniusban lesznek a flag kupanapok, mind Dabason lesz, úgyhogy júniusban konkrétan minden egyes hétvégén Dabason lesz egy-egy flag kupanap. Az U13-nak és az U17-nek egy napon vannak a mérkőzései, és a köztes hétvégéken pedig a felnőtt bajnokságnak a kupanapjai lesznek. Úgyhogy aki érdeklődik a sport iránt, az bármikor, bármelyik hétvégén megtekintheti, és szerintem biztos, hogy nagyon jól fogja érezni rajta magát, mert látványos, és azután meg otthon lehet, ki lehet próbálni. Tehát, hogy tényleg kimegy az ember a rétre barátokkal, családtagokkal, Amerikában például ennek a családi flag focinak nagyon nagy népszerűsége van így családokon belül, hogy kimennek délután játszogatni egyet a 3-3 ellen, 4-4 ellen, csak rohangálnak, passzolgatnak egyet, aztán és jól érzik magukat.
1: Hát akkor lesz miről beszélnünk majd júniusban is, a bajnokság zárása után, mert hogy amerikai fociról is beszéljünk. Ugye a hétvégén nem játszottatok, szünet volt, de hát ezen a hétvégén már pályára léptek, és hát pont egy olyan csapattal, aki hétvégén játszott, ugye ez a pécsi csapat volt, 19-37-re ők ugye győzedelmeskedtek is. Mit kell róluk tudni, illetve mire számítotok majd ezen a hétvégi találkozón?
2: Igen. Igen, ahogy mondod, nem játszottunk múlt hétvégén, viszont ez az eredmény, amit előbb említettél, a pécsi győzelem annyiban befolyásolta a sorsunkat, hogy most már egyértelműen a most szombati Pécsen rendezett Legionnaires Sparks mérkőzésen el fog dőlni az, hogy kizárja az első helyen az alapszakaszt, ami olyan szempontból nagyon is fontos, hogyha mindkét csapat győztesen vívja meg az elődöntőjét, akkor a most hétvégi győztes rendezheti majd a döntőt. Úgyhogy ezzel a téttel megyünk majd most szombaton Pécsre, hogy mindenképpen nyerni szeretnénk, ugyanis mindenképpen hazai pályán szeretnénk a döntőt játszani majd. Nyilván előtte majd meg kell nyerni az elődöntőt is, de az is kezd körvonalazódni, hogy ez a két csapat az kiemelkedik a bajnokságból, úgyhogy az elődöntőben nem lehetnek problémák. Én azt mondom, nyilván nem szabad előre inni a medve bőrére, de azt gondolom, hogy reális elvárás lesz az, hogy az elődöntőt megoldjuk. Annyit kell tudni róluk, hogy egy erős, kemény csapat, rendesen fel kell készülni rá, ami ugye, ahogy múlt héten is beszéltük, az már múlt héten elkezdődött a felkészülés a videózásokkal, és terv szerint haladunk, úgyhogy múlt héten lelettek videózva, még ma megnézik az edzők, a koordinátorok a most hétvégi meccsnek a felvételeit, kielemzik, és akkor holnaptól pedig már az e hét szombati mérkőzésnek a taktikáját fogják vezényelni. Ugye ma már edzünk, szerdán is lesz egy közös edzés, ott szerdán már egyértelműen a meccs stratégiát fogjuk begyakorolni, azokat a playeket, azokat a védekezéseket, amiket sikeresek lehetnek a Pécs ellen, és szombaton reggel pedig neki indulunk a nagy útnak, hogy remélhetőleg győztesen térjünk majd haza este.
1: Na hát akkor itt már előrevetítettél nekünk egy Pécs-Dabas döntőt, de hát addig még több mint egy hónap hátra van, ugye majd június 7-én fog kiderülni, hogy pontosan, illetve hát már előbb kiderül, de ugye akkor lesz majd megrendezése, akkor fog megrendezni a döntőt, úgyhogy nyilván addig is fogunk még beszélni, de hát akkor a következő alkalommal akkor pont a Pécs elleni találkozó, azaz egy hét múlva ez lesz majd a témánk. Hát bízunk benne, hogy egy újabb lépés lesz akkor a győzelem felé. Meglátjuk majd, hogy hogyan alakul ez a találkozó. Bíró Krisztiánnal beszélgettünk. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek.

0: Reggel 6 óra van.
1: Lemondott a Hagyományok Háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádi Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A férfi kézilabda NB1B-s bajnokság 27. fordulójában a Veszprém Handball Academy a Vecsési KKFT együttesével találkozott. A találkozó veszprémi támadással indult, viszont a mérkőzés első gólját a vendégek szerezték, azonban a veszprémiek gyorsan reagáltak. Pinter Koppány egy lerohanás után kiharcolt egy 2 perces kiállítást, majd megszerezte a csapata első gólját is. Nem sokkal később egy labdaszerzés után az üres kapuba is betaláltak. A folytatásban kiegyenlített játék zajlott a pályán. A Veszprém főként gyors kontrákból volt eredményes, míg a Vecsés a felállt védelem ellen próbált helyzeteket kialakítani. A 14. percben egy gólos veszprémi vezetésnél a vendégek időt kértek. Az időkérés után Harnóczy és Apró is pályára lépett, utóbbi 7 méterest harcolt ki, amelyet Gáncs Pető maga biztosan értékesített. A Hajdához 3 gólosra nőtt a hazai előny. Az utolsó 5 percben azonban 2-s emberhátrányba került a Veszprém, amit kihasználva a vendégek közelebb zárkoztak. Bár egy gólra feljöttek, de stabil védekezéssel sikerült 2 gólos különbségen tartani az előnyt a hazaiaknak. Tombor Csaba a félidő vége előtt 20 másodperccel még időt kért, de a Vecsés egy időn túli szabaddobásból szerzett góllal egyre csökkentette a különbséget, így 16-15-ös állásnál vonultak pihenőre a csapatok. A második félidő Vecsési támadással és góllal indult, amire Pinter Koppány betöréséből gyorsan válaszolt. Mindkét csapat kemény, agresszív, védekezéssel és intenzív támadásokkal játszott. Ebben a szakaszban azonban a vendégek bizonyultak hatékonyabbnak, és a 36. percben már a vezetésért támadhattak. A Vecsés átvette az irányítást, és támadásban, illetve védekezésben is nehezen találta az ellenszert a Veszprémiek, így a 42. percre 3 gólosra növelték a hátrányukat. Pintér kiharcolt egy 7 méterest, amelyet apró próbált értékesíteni, de kimaradt. A túloldalon pedig újabb vendégtalálat született. A hajrában fegyelmezett védekezéssel és Kőrösi újabb góljával már a Veszprémnél volt az előny, amire a Vecsés az utolsó időkérésével reagált. A végjáték azonban a vendégeknek sikerült jobban. 2 fontos helyzet kimaradt hazai oldalon, amit a Vecsés kihasznált, és végül 1 gólos győzelmet adatott, miután először Szabó Bence egalizált, majd Nagy Szabolcs Gergő megszerezte a győzelmet a Vecsésnek, hiszen 31-32-nél véget ért a találkozó. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódavast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 2026. május 5-én, kedden reggel 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián ébreszt ismét az első órában, amikor is a Györgyik ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Bele is kezdünk a ma reggelbe Miles Smith felvételével, hamarosan kinézünk az utakra, hozok egy programot is, illetve azt is megnézzük, hogy mikre emlékezünk a mai napon.
0: TikTok, ébren vagy?

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

A folytatásban a mai napra érvényes közlekedési infókat mondom nektek, így 4/7 magasságában. Az M4-es autóton új terelést építettek ki pihenőhelyépítési munkák miatt. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között, az ellenkező irányban pedig a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták ehhez. Aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, és fontos info, hogy Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Aztán az M43-as autópályán, az M5-ös autópálya felé vezet oldalon Maros-Leele térségében a 26-os és a 24-es kilométer között felújítják a burkolatot, a külső sávot ehhez lezárták. A 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület vagy félpályás lezárás van érvénybe. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkület és jelentős sebességkorlátozásra kell számítani. Aztán megyünk is tovább, még hozzá a 405-ös főútra, itt az M5-ös autópálya csomópontjánál a 18-as kilométernél hídjavítást végeznek, félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző rámpa irányítja. Őrkény és Táborfalva között pedig gázvezetéket kötnek be, a 3-as kilométernél útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkavégzők.

0: Mielőtt rövid szünetre mennénk el, két infót hozok nektek a mai nappal kapcsolatban. Egyrészt Dömsödre érkezik a kormányablak busz, ahol többféle ügyintézésre is nyílik lehetőség kényelmesen helyben, ma tehát 10 és 14 óra 30 között a Béketér 2-es szám előtt, a művelődési ház parkolójában. A kormányablak busz segítségével helyben intézhető például a személyi igazolvány igénylése, lakcímváltozás bejelentés, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek intézése, illetve a diák igazolványhoz kapcsolódó ügyek, valamint útlevél igénylés, ezen kívül DAP regisztrációra is van mód. És szülői fórum, az okos telefonok és közösségi média hatása gyermekeink mentális és fizikális fejlődésére címmel egy előadást tartanak 17 órakor. Pölti Ákos, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője, a Kapcsolj ki mozgalom alapítója, a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium ebédlőjében történik mindez. A helyszín pedig Vecsés.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Na ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: TikTok, ébren vagy?
11: Rádiód.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. Emléksz?

0: már csak
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: So we are in yes. I just wanna swim in you.
3: 93.4
1: Rádió

A Train együttes felvétele szólt itt a 93.4-en, és a folytatásban már is megnézzük, hogy mikre is emlékezünk a mai napon, hiszen számtalan világnap kapcsolódik a keddi naphoz, és hát érdekesebbnél érdekesebb. Itt van például az ölelj meg egy fészert és készíts szelfit nap, az egyik legfurcsább tematikus nap, amely arra buzdít, hogy értékeld a kerti tárolóidat. Aztán ma ünnepeljük a karikaturistákat, illetve a körmösöket, a kreatív manikűr és körömápolás rajongóinak napja is a mai. Kis gasztronómia, hiszen az osztriga nap is ma van, illetve a vers a párnádon nap. Ez egy kedves gesztus, amellyel egy-egy rövid verssel lepetett meg szeretteidet az alvóhelyükön. Aztán ha már a köröm nap szóba jött, akkor ma van a készigéniás világnap is. Az egészségügyi világszervezet kezdeményezése a fertőzések megelőzésére. Aztán szintén ma van a nemzetközi szülésznő és bába nap, a szülésznő áldozatos munkájának elismerése céljából hozták létre. Ma van az esélyegyenlőség napja, a fogyatékossággal élő emberek jogaira hívja fel a figyelmet, illetve ma van az aszma világnapja is.

0: TikTok minden hétköznap. Reklám.
1: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
2: Ez reklám volt.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2026. május 5-én kedden reggel. Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek. Itt a 93.4-en. Isten éltesse a Györgyiket, hiszen a mai napon őket ünnepeljük, ami pedig az időjárást illeti. Egyelőre panaszunk nem lehet. 11 fokot mutatnak most a hőmérők, és ez az érték a 27-esig emelkedik, szóval csoda idő vár ránk. Isten éltesse a Györgyiket, hiszen a mai napon őket ünnepeljük, aki pedig már autóban ül, az arra figyeljen, hogy az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel, a 40-es kilométernél csak egy sáv járható, 3 kilométeres torlódás alakult ki, és hát már most erős a forgalom a főváros felé az M1-esen, az M3-ason, az M2-esen, a 10-esen, illetve az 51-es főúton, úgyhogy vezessetek óvatosan, és menet közben is hangoljatok ránk. 7 óra van, érkezzenek legfrissebb híreink, aztán pedig startol a TikTok. Jó reggelt!
4: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus e-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
5: Novel,
2: Noticias,
5: Novinky,
2: News,
5: magyarul és érthetően
2: hírek.
4: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus e-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetenciaközpont, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök, 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most!
5: Dabast. A hírek után kezdődik egy újabb óra.
7: 93.4 Rádió Dabas.
5: A régió leghallgatottabb rádiója.
3: 7 óra után vagyunk, 5 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez a TikTok itt az Otthon hangján 2026. május 5-én kedden reggel. Csoda idő vár ránk, és mindezek mellé csoda jó dalokat hoztam a reggel folyamán. Rögtön az óra elején itt van a YouTube, aztán pedig érkezik James Hype és Craig David, de énekel majd Kozma Orsi és Diana King is, úgyhogy tartsatok velünk, ébredjünk együtt.
5: Az ország szívében
7: együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Dabas.
7: Az Otthon hangja.

0: tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak,
1: minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt. Kösz.

0: Rádiódobosan az otthon hangja Kozma Orsi énekelt, ez volt a köz, hogy jöttél itt a 93.4-en, pontosan 7:45-kor. Már is mondom a horoszkópot, de előtte nézzük, hogy mi a helyzet most az utakon. Nos, továbbra is erős a forgalom az M1-esen, az M3-ason, az M6-oson, az M7-esen, az M2-esen, a 10-esen, illetve az 51-esen. Ezen kívül az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás gépjármű vesztegel, a 40-es kilométernél csak egy sáv járható, 3 kilométeres a torlódás, úgyhogy vezessetek óvatosan, és menet közben is hangoljatok ránk, hiszen már is érkezik a horoszkóp.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Ma szinte megállíthatatlannak érzi magát a kos, de a lendület könnyen túlzásba csaphat. A keddi horoszkóp szerint most nem az a legerősebb, aki mindenáron keresztül viszi az akaratát. A stabilitás most különösen fontos a bika számára, és nehezen viseli, ha valaki fel akarja borítani a terveit. Egyre több gondolat és terv keringhet az ikrek fejében, ami izgalmassá teszi a napot és kissé szétszórtá is. Érzelmileg érzékenyebb lehet a szokásosnál a rák, ezért könnyebben magára veszi mások megjegyzéseit. Kedves oroszlán, tele vagy tervekkel és bizonyítási vágyal, de ma könnyen belefuthatsz olyan helyzetbe, ahol nem mindenki követi ugyanazt a tempót, amit te. A szűz most végre tisztában látja, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezze magát. A mai nap arra tanítja a mérleget, hogy nem lehet mindenkinek egyszerre megfelelni. Az elmúlt napok intenzív érzelmei után most kezdi a Skorpió igazán megérteni, hogy mi is zajlik benne. A mai horoszkóp szerint érdemes lassabban haladni. Kedves nyilas, ma könnyen elkaphat a lelkesedés, és hajlamos lehetsz többet vállalni, mint amennyi reálisan belefér az idődbe vagy az energiádba, szóval csak óvatosan. A bakot most különösen zavarhatja, ha valaki kiszámíthatatlanul viselkedik körülötte. A horoszkóp szerint azonban nem biztos, hogy minden változás veszélyt jelent. Kedves vízöntő, új ötletek és inspirációk találhatnak meg, de nehéz lesz eldöntened, hogy melyik irányba haladj tovább. Ma különösen fontos lehet a halak számára a lelki biztonság és a nyugodt légkör, ezért a konfliktusokat ösztönösen próbáld elkerülni.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker.
1: Wilserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: mert látom, hogy láncon vagy.
1: Rádió Dobosan, az otthon hangja 4 perc múlva, 7:30, ma folytatódnak az érettségik, úgyhogy nagyon-nagyon drukkolunk minden érettségizőnek, és természetesen a holnapi reggel folyamán kibeszéljük azt, hogy mi történt az idei érettségén, milyen feladatok voltak, és egyáltalán hogyan látták a feladatsorokat és a feladatokat diákok, illetve a tanárok. Most azonban folytassuk méghozzá névnaposokkal, akik 2026. május 5-e révén a Györgyék. A Györgyi, a György férfi névnői párja, jelentése földműves, gazdálkodó, más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, jelentése Dália, Gyöngyike. Isten éltesse tehát minden Györgyi nevű hallgatónkat, és hasonlóan a kóbor névnaposokat is, akik ma a Violák, Irének, Juditok, Ernák, illetve Piuszok, de természetesen a szülinaposokról sem felejtkezünk meg, nekik is küldünk egy dalt. A hírmondó után érkezik Dido és a White Flag, de itt lesz majd Justin Bieber, illetve az Ocho Macho is, úgyhogy maradjatok velünk továbbra is, rádiózzunk együtt, jó reggel!
2: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk. Tiktok, ébren vagy?

0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülő garnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
7: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
8: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: 2027-ben indul a kerékpárút kivitelezése Dabasi Szőlők és Dabas között. Biológiai szennyvíztisztító rendszerekkel adhatnak építési engedélyeket Inárcson, ha nem oldódik meg a szennyvíztisztító ügye. Nyári idő lesz a folytatásban is.
10: Hírmondó.
11: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
11: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 5-e van, kedd, reggel 7:30. Dabasváros önkormányzata 300 millió forint visszanemtérítendő támogatása.

0: támogatást nyert a kerékpárút építése Dabasi Szőlők és Dabas Gyom között című projekt megvalósítására a TOP Plus program keretében. A támogatási szerződés március 23-án lépett hatályba. A beruházás részeként új kerékpárút épül a Gyóni vasútállomásnál található betonút csatlakozásától egészen a Damjanich János utcáig. A fejlesztés célja, hogy a dabasi szőlőkben élők biztonságosan elérhessék a vasútállomást, az autóbusz megállókat, valamint a Gyóni városrész intézményeit és szolgáltatásait. A projekt előkészítése még idén megkezdődik. Elkészülnek a tervek és lefolytatják a közbeszerzési eljárást, a kivitelezés pedig várhatóan 2027-ben indul. Az önkormányzat szerint a beruházás hozzájárul a fenntartható és biztonságos közlekedés fejlesztéséhez, csökkentheti a szén-dioxid kibocsátást és élhetőbb környezetet teremt a városban. A fejlesztés emellett segítheti a munkahelyek elérését és a fiatalok helyben maradását is. Három településnek kell együttműködnie az Ócsa Inárcs felsőpakonyi szennyvíztelep ügyében. Ócsa folyamatosan azon dolgozik, hogy rendeződjön a szennyvíztisztító ügye, azonban a települések nem tudják kifizetni a szükséges költségeket. Szurócki Csaba, Inárcs polgármestere elmondta, Inárcson is nagy a baj, hamarosan csak úgy tudnak építési engedélyt kiadni, ha helyi biológiai szennyvíztisztítót építenek be az új ingatlanokhoz.
1: Ócsa a Gestor, felsőpakonyi Inárcs szintén tulajdonosa az ócsai szennyvízteletnek a fenntartásában és működtetésében. Nincs működési engedély ennek a területnek, illetve telephelynek 2019 óta. Egész pontosan és mindent megpróbálunk megtenni, közösen gondolkodni. Komoly problémák vannak a befogadással. Ezzel kapcsolatban többször voltunk a minisztériumokba, több minisztériumba is, hogy segítséget kérjünk. Lehet, hogy már arról is beszéltem, illetve a többi polgármester is elmondta, hogy ennek is van egy kiviteli engedélye már 2021 óta, ha jól emlékszem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy terben volt az, hogy egy teljesen új szennyvíz tisztító telep létrejöjjön, csak hát itt is a forrás, ami a lényeg, és hogy meg kell ezt szerezni, de azért mondom, hogy meg kell, mert ez nem várathat magára. Tehát én azt gondolom, hogy ha itt záros időn belül nem lesz megoldás, akkor egyszerűen nálunk is már nagyon sok esetben, hogyha kérnek építési engedélyt, akkor csak úgy adjuk meg, hogy helyi biológiai lebomlós szennyvíztisztítóval látja el a saját ingatlanán az ingatlan építője, és nem tudunk fejlődni. Tehát az iparterületeket sem, nem túl sok van, de például Ócsának sokkal nagyobb tervei vannak, mint nekünk, és ők sem tudnak ezzel lépést tartani, nyilvánvalóan azért, mert nincs befogadó képessége ennek a szennyvíztelepnek, és ezen dolgozunk folyamatosan, és itt decemberben jelent meg egy pályázat tulajdonképpen, ami berendezések finanszírozására lehet költeni. Hát ez most ez a pályázat folyamatban van, ezt a pályázatot a Radnóti László kezeli, az ügyvezetője ennek a telephelynek, és az a helyzet, hogy még nincs róla döntés, hát reméljük a legjobbakat, mert hogy itt is szivattyú cserékről, illetve egész pontosan egy szűrő, egy medencének a szűrőjét szeretnénk belőle megvalósítani, hogy legalább az valamilyen módon oldódjon meg.
0: Megkezdődött az Alkotmány utca csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése Bugyin. A munkálatok célja a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozta visszatérő problémák végleges megoldása. Az utca problémás szakaszán szikkasztóárkok kialakítása és mélyítése történik, a csapadékvíz helyben tartása és hatékony elszivárogtatása érdekében, tehermentesítve ezzel az úttestet és a lakóingatlanokat. Elkezdődött az óvodai beiratkozás a dabasi óvodákban. Sok gyerek bölcsödéből érkezik az óvodába, amely megkönnyíti az új helyzethez való alkalmazkodást. Az óvoda érettség hivatalosan nem létezik, azonban szakmai berkekben elvárt bizonyos érettségi szint a gyerekektől. A szobatisztaság és az alapvető önállóság ilyen feltétel, mondta Tóth Szilvia, a Dabasi Egyesített Óvodák vezetője.
2: Mi magunk között használjuk az óvoda érettséget. Nyilván azért nincs a köztudatban jobban, hiszen 3 éves kortól kötelező az óvoda. Viszont vannak olyan alapészségek, amelyekkel már rendelkeznie kell egy 3 éves kisgyermeknek, olyan viselkedési szokások, amelyek megkönnyítik az ő óvodás életét. Hát az egyik a szobatisztaság. Ugye ez azért nagyon fontos, mert az óvodai intézmény nem egészségügyi intézmény, tehát nekünk nincsenek olyan tárgy és személyi feltételeink, amelyek segítenék a pelenkás gyerkőcöknek az ellátását. Nyilván előfordul, nincs ezzel semmi probléma, hiszen a kicsiknél még ez mindenképpen benne van a mindennapokban, és természetes, hogy az adós nénik ellátják a gyermekeket ebben az esetben, ha néni baleset történik, viszont tömegesen nem tudunk ellátni felúsos gyerkőcöket. Tehát ez az egyik. A másik egy alapvető önállóság, amely az étkezésre terjed ki leginkább, hiszen vannak olyan csoportok, ahol nagyon-nagyon sok gyermek van, és ugye a két óvónéni meg a dadus néni nem tudja őt etetni a gyerkőcöket, tehát a kanál használat, minimálisan a villa használat, bár a kicsiknél még inkább a kanál használat az, amit elvárunk jobban.
0: Felsőpakony is részt vesz a Budapest és környéke levegő minőségi tervének felülvizsgálatában, amelynek célja a környezet levegő minőségének javítása. A vizsgálathoz kérdőív készült, amelyet május 8-áig lehet kitölteni Felsőpakony hivatalos Facebook oldalán. A kérdések elsősorban az ingatlan tulajdonságaira vonatkoznak, a fűtés formájára, az ingatlan szigetelésére, a háztartásban lévő gépjárművekre, azok használati szokásaira, a tömegközlekedési szokásokra és a jövedelmi viszonyokra.
3: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
3: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: www.radiodabas.hu-ra.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ma nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a középső tájak fölé, amelyek szűrhetik a napsütést. Esni viszont még ezen a napon sem fog. Élénk erős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
4: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk.
6: I see trees of green.
7: Csináljuk ebből pörgőset is?
8: Hogy inkább ilyet kértek?
9: Jó, innen tudunk váltani?
6: De.
4: Tiktok, ébren vagy?
10: Még lehet minden más, csak nyitott szemmel lásd, hogy miért ne lennél így, pont jó.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, Justin Bieber énekelt, ez volt a Ghost itt a 93.4-en, pontosan 3:48-kor, 2026. május 5-e, kedd van, hogy milyen időre számíthatunk, nos, már is elárulom.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Továbbra is leginkább fátyol felhők lesznek felettünk, amelyek átmenetileg szűrhetik a napsütést, csapadék nem várható. A délies szelet sokféle kísérik élénk, a Dunántúlon erős, sőt az Alpok alján és a Kisalföldön néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Az orvos meteorológiai helyzetet továbbra is a már-már nyárias meleg határozza meg, fronthatás egyelőre nem érvényesül. Ebben az időjárási helyzetben általános panasz lehet a fejfájás és ingerlékenység, illetve az arra érzékenyek körében vérnyomás, ingadozás is jelentkezhet. Ezen kívül az enyhe idő kedvez a növények pollenszórásának is, ami az allergiás tünetek felerősödéséhez vezet. A tavaszi fák mellett egyre inkább megjelenik a levegőben a pázsitfűfélék virágpora, úgyhogy vigyázzatok magatokra.
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggel.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
1: Ez reklám volt.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, Bogosi Brothers Company, és a fekszünk a strandon itt a 93.4-en, pontosan a 8 órakor. Bár 27 fok lesz, azért szerintem még nem az a tipikus strandidő, de ami késik, az nem múlik. Érkezzenek közlekedési híreink, aztán pedig megnézzük, miről írnak a mai újságok. Maradjatok velünk! Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel továbbra is. A 40-es kilométernél immáron megszűnt a korlátozás, de a torlódás továbbra is jelentős, 3 kilométer hosszú. Továbbra is erős a forgalom a főváros felé, az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópályán Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, az M6-os autópályán Ért környékén, az M7-es autópályán Török-Bálint közel, az M2-es autóúton Vácnál és Fótnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Szintén sokan haladnak az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya csomópontja és az M4-es autóúti csomópont között, valamint Maglód és Pécel között mindkét irányban, úgyhogy vezessetek óvatosan.
1: Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó asszályhoz való sikeres alkalmazkodás. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen. Zlati Róbert közölte, tárgyalni fognak az új kormánnyal, de nem könyörögni mennek, partnerként akarnak tárgyalni, nem kérnek, követelnek. Kijelentette, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol az embernek nem bátorság kérdése kiállni magáért, hanem természetes. Hozzátette, a kormányváltással még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. A hétvégén telefonon egyeztetett a szlovák és ukrán elnök. Robert Fico a beszélgetés kapcsán arról számolt be, hogy bár egyes kérdésekben nem ért egyet Volodymyr Zelenszkijjel, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti jó és baráti kapcsolatok fenntartásában. A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen. A két vezető ma találkozik Jerevánban az európai politikai közösség csúcs találkozóján is. Ma az ország nagy részében csak kevés pátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futó zápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, és már is folytatjuk a lapozórával itt a 93.4-en. Cápák úsznak a nyaralók kedvenc tengerében, átadja cégeit az államnak Balázsi Gyula, és Magyarországon is érezhető földrengés volt Horvátországban. Hamarosan jövök a részletekkel, maradjatok velünk!
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: 8 óra után vagyunk, 10 perccel elstartol a lapozóra, itt a 93.4-en. Állásfoglalást tette közzé az NKA korábbi elnökei, alelnökei, erről ír a Népszava. Az NKA 4 egykori szakmai vezetője állásfoglalást tett közzé a szervezet jövőjéről. Azt írják, ennek az állásfoglalásnak a szerzői valamennyien a Nemzeti Kulturális Alap valamikori elnökei, illetve miniszterek helyett dolgozó alelnökei. Különböző időben, különböző kormányok delegáltjai dolgoztak. Részletek és a teljes cikk a Népszava oldalán. Átadja cégeit az államnak Balázsi Gyula, erről a Magyar Nemzet ír. Lemond valamennyi rendezvény szervező kommunikációs és média cégében birtokolt tulajdon részéről, és azokat átadja az állam részére, Balázsi Gyula jelentette be az üzletemben a Kontrollnak adott interjúban. A cégtulajdonos elmondta, a polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű közvetítésválasztást tett, amiben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Részletek és a teljes cikk a Magyar Nemzet hasábjain.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: 8 perc múlva 8:30, folytatjuk a lapozórát itt a 93.4-en. Cápák úsznak a nyaralók kedvenc tengerében, erről ír az Origó. A földközi tengerben több tucat cápafaj él, köztük fehér cápa, kék cápa és makócápa is. Bár időnként a part közelében is feltűnnek, a találkozások rendkívül ritkák. A szakértők szerint a fürdőzőkre sokkal nagyobb hatással van a cápáktól való félelem, mint maga a valós veszély. Részletek és a teljes cikk az Origó oldalán. Magyarországon is érezhető földrengés volt Horvátországban, ez már a Telex cikke. Földrengés volt Horvátországban, kedre viradóra jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett. A 4,2-es magnitudójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 14:30 után 5 perccel. Részletek és a teljes cikk a Telexen.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra.

Rádió Dobosan az otthon hangja, ült Crash Adams itt a 93.4-en, 4 perccel fél 9 előtt. Hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amely... Rádió Dobosan az otthon hangja, ült Crash Adams itt a 93.4-en, 4 perccel fél 9 előtt. Hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelyben Üllőre és Bugyira látogatunk el,

0: Itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
0: Aktuális menü ajánló.
1: 93.4.
2: A konyha mai ajánlata zsályás raguleves, zöld borsó főzelék fasírtal, grillezett csirkemell bulgurral és friss salátával, mátrai borzaska rizssel friss salátával és őszi barackos túrós palacsinta. Ez már a desszert. A Sári ABC mai kínálata csurgatott tojásleves pirított kenyérkockával, spagetti carbonara reszelt sajttal, chili con carne jászmin rizssel, szárnyas májas szűzrolát petrezselymes burgonyával és csirkemell cukkini tócsniban jászmin rizssel. Ez a napi ajánlat. Jó étvágyat mindenkinek!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
1: Itt a reklám.
0: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen. Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél

0: végre magadért, és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
3: Szülői fórum az okos telefonok és közösségi média hatása gyermekeink mentális és fizikai fejlődésére. Előadó május 5-én 17 órakor Pölti Ákos, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője, a Kapcsolj Ki mozgalom alapítója. Helyszín Vecsés Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium. Anyáknapi filmvetítés Albert Érsán. Anyáknapja alkalmából egy igazán különleges közös családi programmal készülnek Albert Térsán. Szeretettel hívják és várják az érdeklődőket Herendi Gábor Szenvedélyes Nők című filmjének ingyenes vetítésére. Az időpont 2026. május 8-a péntek 19 óra, a helyszín tehát a Móra Ferenc Művelődési Ház.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Rádió Dobos az otthon hangja, 5 perc múlva 3:49, folytatjuk a lapozórát itt a 93.4-en, aztán pedig kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Tóth Péter ülő polgármestere lesz, 10 órától pedig stúdiónkba várjuk Nagy András Gábor Bugyi polgármesterét. Ha kérdésetek van, hívjátok a 29-562-562-es telefonszámot. Most pedig folytassuk méghozzá a lapozóra következő blokkjával.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: A hormozi szorosban rakott tengerészekről ír a Telex. Néha azt gondoljuk biztonságos, aztán hirtelen már nem az. Ma biztonságban vagyunk, holnap senki sem tudja, mondta az egyik hírügynökségnek a helyzetükről egy indonéz tengerész, aki hajójával sok száz másikhoz hasonlóan a lezárt hormozi szorosnál rekedt. A becslések szerint közel 20 ezeren rostokolnak a térségben, 850 konténer szállítón, tankeren és más kereskedelmi hajón sokan már 2 hónapja az iráni háború kezdete óta nem jutnak át a szoroson. Részletek is a teljes cikk a Telex oldalán. Legalább 21-en meghaltak egy kínai tűzijáték gyárban történt robbanásban, ez már a Népszava cikke. A robbanás hétfő délután történt a Hunan tartománybeli Liuyang városban. A település Kína tűzipar játéka központjának számít, számos gyártó telepedett le ott. A kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Részletek is a teljes cikk a Népszava oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dobos 93.4-en.

0: tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
3: Tiktak, minden hétköznap.
2: Reklám.
4: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek.
5: Dabas, főút 67.
6: Ez reklám volt.

0: Rádiódobosan az otthon hangja 10 perc múlva 9 óra. Hamarosan kezdődik Sztereó című műsorunk, amelynek első vendége Tóth Péter Üllő polgármestere lesz. Aztán 10 órakor érkezik hozzánk Nagy András Gábor, Bugyi polgármestere, úgyhogy ha kérdésetek van, hívjatok minket a 29-562-562-es telefonszámon. Most pedig folytatjuk a lapozórát, méghozzá a bulvár lapok szemezgetésével. Maradjatok velünk!
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádiódobos, az otthon hangja.
0: Több mint 10 autót vert szét egy pszichiátriai beteg Budapesten, erről ír a Blick. Botrányos álmokfutást rendezett egy 21 éves férfi vasárnap hajnalban a főváros 13. kerületében. Az örjöngő fiatalember több mint 10 autónak törte be az ablakát, majd próbált meg lopni azokból. Nem jutott messzire, a rendőrök még a helyszínen elfogták. Részletek és a teljes cikk a Blick oldalán. Ugyancsak a Blick ír arról, hogy Makranci Zalán visszautasította a férnél lévő Szinetár Dórát. Szinetár Dóra és Makranci Zalán közel 14 éve élnek együtt boldogan, ám kapcsolatuk kezdete korán sem volt zökkenőmentes. A Viaszat 3 pszichológiai talkshowjában, a Felszín alatt című műsorban meséltek a megismerkedésük történetéről. Részletek és a teljes cikk a Blick hasábjain.
2: Szalad címek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Rádiódobosan, az otthon hangja, ő volt Szél és az Amazing itt a 93.4-en, 7 perccel 9 óra előtt. 9 órakor kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Tóth Péter üllőpolgármestere lesz. Hogyha kérdésetek van hozzá, hívjátok a 29562-562-es telefonszámot. 10 órától pedig Bugyi kerül a fókuszba, hiszen itt lesz a Nagy András Gábor, úgyhogy tőle is kérdezhettek. Most pedig itt az otthon hangján folytassuk a Solvay-vel, érkezik a Farkasok.
1: Vásárolsz?
2: Dolgozol?
1: Pihensz?
2: Veled megyünk mindenhová.
1: Rádiódabas, az otthon.

Éle. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Jumbo Young és a Love is in the Air itt a 93.4-en, egy perccel 9 óra előtt. A folytatásban Stereo című műsorunkat hallhatjátok, amelynek első vendége Tóth Péter Üllő polgármestere lesz. Hogyha kérdésetek van, a 2956-2562-t tárcsázhatjátok, és 10 órától ide várjuk a stúdióba majd Nagy András Gábor bugyi polgármesterét, természetesen tőle is lehet kérdezni. Én köszönöm, hogy ma velem ébredtetek, holnap reggel ismétlési lehetőség, hiszen 7-től várok mindenkit itt a stúdióban, és az érettségig kerülnek majd a Stereóban fókuszba, úgyhogy várunk minden beszámolót, minden nosztalgikus pillanatot, és hát várjuk a magyar, illetve a matek tételeket majd ide az otthon hangjára, kicsit kivesézzük, hogy milyen is volt az idei tételsor. Én köszönöm, hogy velem ébredtetek, további szép napot és jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallottátok.
1: A TikTokot a Dabasi T-Flex Kft. Támogatta.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel továbbra is. A 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de torlódás lassan oszlik fel. Vigyázzatok magatokra! Baleset történt a 2-es félúton Vác belterületén, a 35-ös kilométernél félpályán halad a forgalom, és továbbra is erős a forgalom a főváros felé, az M1-esen, az M3-oson, az M6-oson, az M2-esen, a 10-esen, illetve az 51-es főúton. Vigyázzatok magatokra!
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről vádlotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt a Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint két társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntető ügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
4: 93.4 Rádió Dabas.
5: A régió leghallgatottabb rádiója.
6: És ez már a sztereó itt a 93.4-en. 9 óra múlt 5 perccel a stúdióban már Kis György Krisztián, és a következő két órában két településre fogunk ellátogatni. Elsőként Üllőre. A következő órában pedig majd Bugyin vendégeskedünk, úgyhogy ha lenne kérdés a települési vezetőkhöz, akkor a 29-es között 562-562-n várjuk, de üzenhetek a Rádió Dabas Facebook oldalán is nekünk.
5: Az ország szívében
4: együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Bele is kezdünk tehát a keddi Stereóba, és ahogy említettem, a mai napon két településre fogunk ellátogatni. Az első állomásunk az Üllő lesz. Stúdiónk vendége Tóth Péter, a város polgármestere. Köszöntelek a műsorban.
4: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
3: Kezdjük is akkor a beszélgetést azzal, nyilván mi mással foglalkoznánk elsőként, mint hogy a választások lezajlottak, és hát változások történtek Üllő életében is, legalábbis változások fognak bekövetkezni majd ettől a hétvégétől, hiszen ugye hivatalosan majd most kezdi el az új kormányzat majd a munkáját a hétvégi beiktató ünnepség után. És a választás eredménye, illetve a választókerületben, a Pest vármegye 8-as körzetében is úgy döntöttek, hogy a Tisza párt képviselőjének adják meg a bizalmat. Dr. Szűcs Lajos, a korábbi Fidesz-KDNP jelöltje nem kapott elegendő támogatást a következő 4 évre, és az új kormányban majd Balajti István fogja képviselni a régiót. Többek között majd Üllő települést, ugye ez Vecsési körzet egyébként, hogy így pontosítsuk még a választókerületet. Kezdjük akkor azzal, hogy hogyan fogadtátok az eredményt, hogyan fogadtátok magát a részvételt, hiszen azért egy elég jelentős számú támogatást kaptak ugye a jelöltek a lakosok által, és hát még adódik a kérdés, hogy esetleg már elkezdődtek-e a beszélgetések, volt-e már találkozó akár itt helyi ügyekről, vagy a régiót érintő ügyekről, amire majd a hangsúlyt kell fektetni a következőkben?
4: Hát igen. Április 12 az szerintem, illetve a polgárok nagy része szerint is szavazatukkal egyértelműen döntést hoztak. Egy olyan legitimációt adtak a Tisza pártnak, illetve a Pest 8-as országgyűlési képviselőnek, ugye Balajti Istvánnak, ami tényleg egészen megdöbbentő. Tehát Üllő városában, ha csak a saját számainkat nézem, de hát nézhetném a régiót is, nézhetném az országot is, kb. 10.000 pár száz emberből 8.380 ember ment el szavazni. És azért majdnem 82%-os részvétel, tehát egy brutális támogatás, és hát nincs olyan körzet, ahol tulajdonképpen a Tisza párt jelöltje nyert volna fölényesen. Én azt gondolom, hogy az az önkormányzatiság, az irány jöhet el a következő években, és én erre számítok, ami miatt érdemes igazán egy városnak a ügyeivel foglalkozni, amikor érdemben lehet egy országgyűlési képviselővel tárgyalni, nem aláfölé rendeltség, nem ilyen hűbérúri viszonyok vannak, hanem nem a gőg, nem az önteltség, hanem a tisztesség és az egyenesség az, ami elsősorban utat mutat. Ez egyértelműen mutatkozott a kampányban. Az egyik oldalon egy teljesen tisztességes, korrekt kampány, a másik oldalon, hát az előző országgyűlési képviselő leginkább velem próbált vitába szállni, ami nagyon furcsa volt, mert ugye nem én vagyok a jelölt, sem Zelenszky, sem én nem voltam, akivel küzdenie kellett, ennek ellenére ezt tette meg. Elindult a kapcsolat, több esetben már megkerestük azokkal a felvetéseinkkel, irányokkal, ami egyrészt a Tisza pártnak a programjában benne voltak, másrészt meg, amit mi ott a frontvonalon tapasztalunk. Tehát azért az önkormányzatiság, a képviselőtestület, a polgármester azért napi szinten fut bele olyan problémákba, amire nem nála van a megoldás kulcsa, és ugye nem véletlen, hogy ugye az önkormányzatoknak a jogkörének a visszaadása az egy igazán pozitív irány, és ezt várjuk, hogy ebbe a dologba előrelépések történjenek. Két heti rendszerességgel mindenképpen találkozok a képviselő úrral, illetve én azt gondolom, hogy heti rendszerességgel írásban is valamilyen módon vagy telefonon megkeresésre kerül.
3: Ugye 4 választókerületről beszélgetünk itt a vételkörzetünkben, a 8-as, 9-as, 10-es és a 13-as. Talán Üllő tekintetében a 8-as és a 13-as kerületnek kell valamilyen szinten együtt dolgozni, mert például azért vannak olyan ügyek, amik átívelnek egy-egy választókerületen, legyen itt szó akár arról, hogy úthálózat, vasút, akár nem tudom, egyéb infrastruktúrális kérdések, vagy akár az agglomeráció kérdése, hiszen ugye egyre inkább tolódik ez is kifelé, tehát itt azért együttműködésre van szükség. Eddig is megvolt gondolom a településvezetők között, erről már beszéltünk, de most nyilván itt ugye ez új helyzetet fog teremteni. Vannak már egyébként olyan konkrét kérdések, vagy olyan feladatok, amit első körben kell majd egyeztetni, és ott fontos döntést kell majd meghozni?
4: Több dolog van. Alapvetően fontos például, ugye agglomerációban a három autópálya, a nemzetközi reptér viszonylatában van egy olyan irány, egy olyan kész tervek, amiket még az előző kormány is támogatott, és nagyon bízom abban, hogy az új kormány is ezt teljes mértékben fogja tudni támogatni. Ez a M4-es útnak a több sávval való kiszélesítése, a 31-es útnak a bekötése, ugye Gyömrő irányából, és a ottani, meg nálunk lévő logisztikai parkokhoz egy külön logisztikai lejáratnak a megnyitása. Jelen pillanatban az M4-es komoly veszélyeket hord magába, hisz egy alultervezett ülői lehajtóban, rövid lehajtósával, alultervezett, alulkapacitált körforgalommal. Nagyon hosszú évek óta mondjuk, hogy az a évi 150 ezer kamion, ami tulajdonképpen csak ülő tekintetében a logisztikai parkokba kibejár, az egy komoly mértékben tudja megnehezíteni a ülői polgároknak a munkába, illetve a hazajutását. Ezért felszokott torlódni a forgalom. Tehát nagyon bízunk abban, hogy a kész tervekkel, az Európai Uniós pénzeknek a visszahozatalával Magyarországra, ami jár az országnak, olyan fejlesztések tudnak megvalósulni, ami valóban a régiónak, illetve ülőnek is egy előremutatás jelent. Ez például mindenképpen benne van, de benne vannak a kerékpárutak. Tehát itt lenne azért az ideje, mi ülő és vecsés között idén ősszel átadunk egy kerékpározás alkalmas utat, ami teljes mértékben csak a kerékpárosoknak lesz használható, és más közúti forgalom nem kerül rá. De hát nagyon szeretnénk ebből az irányba nyitni Monor fele. Én nagyon bízom abban, van szerencsém ismerni a Monori körzetben lévő Tiszás jelöltet, ugye a Polgár Györgyöt, és én azt látom, hogy ő is ennek abszolút a támogatója tud lenni.
3: Ez a jövő, de hát kicsit beszéljünk a múltról, mert hogy beszéltünk már olyanokról, itt olyan dolog került most szóba, hogy átívelő dolgok akár választok előtten, de hát vannak olyanok, amik az egész országot érintik, ilyen például az önkormányzatiság kérdése, és ebben rengeteg fórumon, rengeteg találkozón történt egyeztetés az elmúlt időszakban. Nyilván itt a jelenlegi kormánypárt képviselője, Navracsics úr, arról beszélt, hogy majd a választások után lesz ebben változás. Hát így vagy úgy valóban lesz változás, hiszen a Tisza kormánynak is ugye az volt az egyik vállalás, hogy ezt felül fogják vizsgálni. És ugye a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által is volt egy ilyen találkozó, szóval ezek az egyeztetések elindultak. Itt mi az, ami elhangzott? Mi volt az a legfontosabb megállapítások, amik elhangoztak? Illetve ugye nagyon sok képviselő, településvezető említette azt is, hogy hát itt azért vannak olyan jogok, amiket vissza kellene kapni például egy-egy önkormányzatnak, mondjuk, hogyha ülőre koncentrálunk kifejezetten, akkor ott mi az, ami fontos lenne, hogy visszakerüljön?
4: Hát igen, ez is egy döbbenetes nagy különbség. Tehát évelején volt szerencsém részt venni, még az előző kormánynak a meghívásából a Pest megyei kormányhivatalnak a 5. kerületi városházai épületében, ahol vázolták azt, hogy mekkora reformokat fognak 2029 önkormányzati választások után a Fidesz kormány bevezetni. Nincs annyi időnk. Tehát a polgármesterek, a városvezetők, akik látják a különböző településeknek a működését, látják a pénzügyi helyzetét, amikor évek alatt most már közel 1,5 milliárdot elvonnak például a mi településünktől, olyan mértékben nő a szolidaritási hozzájárulás, olyan mértékben nőnek a különböző egyéb versenyképes járásoknak csúfolt adóbevételek, ami mind az ülői emberektől, tehát az adott településtől veszik el a pénzt. Tehát mindenképpen pozitívnak tartottam azt, hogy a Magyar Önkormányzati Szövetség ebbe lépett, és Gödöllőn tudtunk ebbe egyeztetni. Körülbelül 3-4 millió embert képviseltek szerintem azok polgármesterek, akik ott voltak. Itt egyértelmű kiállás történt azzal kapcsolatban, hogy önkormányzati jogokat vissza kell kapnunk, mert így az üres kamra kulcsával, és nem csak a pénzügyi kamra, hanem a különböző jogkörök tekintetében lévő lehetősége sincs meg a jegyzőnek, meg a különböző osztályvezetőknek. Tehát például mit jelent ez? A iparűzési adó azt minél nagyobb mértékben szeretnénk ugye megtartani, tehát a szolidaritási hozzájárulásnak a jelentős csökkentése szükséges. A versenyképes járások nem így, nem ilyen formában, szintén egy nagyon komoly elvonás. Akkor a gépjárműadó kerüljenek vissza végre az önkormányzatokhoz. Tehát ülő olyan mértékű gépjármű forgalom, akár a logisztikai, akár a lakosság által van, hogy bődületes rossz irány, hogy a nemzeti költségvetésbe fizetjük be, amikor a saját útjainkat tudnánk fejleszteni, hisz nincsenek uniós pályázatok. Építéshatóság. Teljesen megdöbbentő. Ugye mi a gyári építéshatósághoz tartozunk, ha jól tudom, 22 településhez tartozik, most oda is van talán 2 ember. Olyan mértékű elcsúszásban vannak az építési engedélyek kiadásánál, az, hogy lokálisan milyen mértékben vannak benne az adott ügyekben. Tehát az építés hatóság az egyértelműen vissza kell, hogy a településekhez kerüljenek, és saját magunk ismerjük azokat az utcákat, azokat a fejlesztési lehetőségeket, amik történhetnek nem egy 22 településből egy helyen, és főleg ott is meg ilyen alulkapacitált humán erőforrással, hogy egy-két ember végzi a összes település munkáját.
3: Erre egyébként látszik, mert ugye az egyeztetés megtörtént akár a Tisza párt képviselőivel vagy jelöltjeivel, hogy látszik valamilyen előre mozdulás, hogy ők is azért fontosnak tartják ezt a változtatást, illetve milyen gyorsan kellene, hogy megtörténjen.
4: Hát ugye 16 éven keresztül ugye folyamatosan történtek a jogköröknek az elvonása. Én azt gondolom, hogy abban a tekintetben türelmesnek kell lennünk, hogy föl kell állni ennek az új kormánynak. Tehát látszik az, hogy azért az elmúlt pár hét, 4 hét sem telt el teljes mértékben, azért nyomtalanul szinte heti, napi rendszerességgel olyan mértékben változik a helyzet, ami én mind azt gondolom, hogy azt mutatja, hogy itt valóban lesz változás, lesz valóban elszámoltatás végre, és lesz előrelépés. Tehát én az eddigi kommunikáció során az országgyűlési képviselővel, Balajti úrral azt tapasztaltam, hogy ő teljes mértékben fogja képviselni a Tiszának a programjában foglaltakat, és mi nem is kérünk mást. Tehát nekünk az, ami a programban benne van, az nagy mértékben lefedi azt az irányt, ami miatt a magyar lakosság túlnyomó része a Tiszára adta a szavazatát.
3: Hát várjuk ezeket a fejleményeket, és nyilván fogunk erről is beszélgetni majd a következőkben. És mielőtt szünetre menjünk el, még egy kis múltidézés továbbra is. Ugye lassan már a naptári év feléhez érünk. Ugye korábban beszélgettünk már a 2026-os tervekről, beruházásokról, fejlesztésekről, stb. Hogyha így számot kellene adni az elmúlt fél évről, illetve a tervek ütemezéséről, mennyire haladnak ezek a munkálatok, hogyan áll most ilyen tekintetben ülő?
4: Alapvetően, hál' Istennek ugye a költség, nem emlékszem pontosan, mikor voltam itt utoljára, de azt hiszem a költségvetés elfogadása előtt talán. Igen. A költségvetés elfogadásra került, így azt gondolom, hogy az idei évben is megtörténhetnek azok a komolyabb fejlesztések, amiket ígértünk, tehát azért komplett közvilágítás, ledes csere, a különböző járdafelújítások, az egészségháznak a felnőtt részének a teljes felújítása, a iskolai elektromos hálózatnak a továbbővítése, és mind olyan fejlesztések, amik a lakosság érdekeit szolgálják. Itt azért így vagy úgy mindenképpen bezavar szerintem ez a választás, mert azért itt kiesik most hát a legjobb indulattal is szerintem 2-3 hónap. Ettől függetlenül, mivel nagy részben saját forrásokból próbáljuk ezek, amik a lakosság érdekeit szolgálják, itt azért így vagy úgy mindenképpen bezavar szerintem ez a választás, mert azért itt kiesik most hát a legjobb indulattal is szerintem 2-3 hónap. Ettől függetlenül, mivel nagy részben saját forrásokból próbáljuk ezeket a fejlesztéseket megtenni,

0: az újonnan felálló kormány és illetve a kormányhivatali működések kapcsán, de ezzel együtt jár az, hogy ha teljesülnek ugye a Tisza párt által megfogalmazott kampányigéretek, akkor konkrétan bízunk abba, hogy akár az év második felére megérkezhetnek olyan uniós támogatások, vagy akár a szolidaritási hozzájárulásnak. Nekünk még van két részlete, amit nem utaltunk el, azért is a több 100 millió forint, amit bevallom, nem is szeretnék elutalni. Az elmúlt pár hétben utaltunk egy közel 400 millió forintos összeget, ami egy átláthatatlanul ugye bemegy a költségvetésbe, és nem látjuk, mire használják föl. Én abba bízom, hogy az év második felében a további források már itt maradnak, nem kell befizetnünk, és azokat mind plusz fejlesztésre tudjuk fordítani.
1: Ja, és hogy milyen fejlesztések zajlanak, ezzel megyünk tovább a szünet után.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
7: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Sztereó.
3: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
8: de témázunk veled,
3: és rólad is beszélgetünk.
8: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
3: rejtélyek és megoldások.
8: Sztereó.
6: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
1: Folytatjuk tovább már is a beszélgetést. Vendégünk továbbra is Tóth Péter üllő polgármestere, és fejlesztéseknél hagytuk abba, és azt ígértem, hogy olyan fejlesztésekről fogunk beszélgetni, amik már viszont zajlanak, vagy folyamatban vannak, mert hogy több is van jelen pillanatban, ilyen például a felnőtt házi orvosi rendelő felújítása, aztán beszélhetünk járdaépítésről, a hosszú berek út felújításáról, illetve a közvilágítás fejlesztéséről is. Hogyan állnak ezek a beruházások, fejlesztések?
0: Igen, tehát valamelyik még abban a fázisban, hogy a terveztetés, tehát ugye azért egy közvilágítási tender azért az, hát majd közel 3-400 millió forintos beruházás lesz, és ennek a terveztetése, illetve a közbeszerzés kiírása fog most a testület elé kerülni. Mivel nincsenek uniós támogatások, nincsenek hazai pályázati támogatások mindenféle téves híresztelés ellenére, így alapvetően tényleg teljes mértékben saját fejlesztési potenciára kell hagyatkoznunk. Ennek ellenére a üllő településnek egy részben kicsi elhanyagoltabb része, tehát az elmúlt 30 évben nem nagyon kapott támogatást, ez Hosszúberek, ott a egyetlen útját Hosszúbereknek azt sikerült felújítani.

0: és a jövő évben a teljes járdahálózatát ennek az útnak is fel fogjuk újítani. Az ott élők, én azt látom, hogy nagyon hálásak, sokkal minőségibb a közlekedés, illetve a többi fejlesztés kapcsán, ugye felnőttházi orvosi rendelő, ez az, ami részben mi 3-4 hónapra terveztük a fejlesztést, de úgy néz ki mostani tervek kapcsán, hogy ez akár még a fél évet is elérheti. Tehát valószínűleg ez a 2026 ősz, 2027 tavaszán fog tudni realizálódni. És hát egy teljesen más. Tehát mint ahogy a gyermek orvosi rendelő védőnői szolgálat tekintetében, tehát előre léptünk majdnem 20-30 évet. Tehát ugyanezt várom a felnőtt orvosi részen. És hát vannak további fejlesztési potenciálok, amit szeretnénk egy új városközpontot is kialakítani, ahol a lakosság minél nagyobb mértékben tud igénybe venni különböző szolgáltatásokat. Tervezünk egy nagyon komoly, nagy játszóházat, olyan művelődés, vagy olyan sport, illetve edzési lehetőségeket, amik szintén a város lakosságának ülői lakszemkártyával kifejezetten kedvezményesen vehetők igénybe, nem profit alapú lesz, hanem alapvetően a város 100% önkormányzati tulajdonban lévő KFT-k üzemeltetésében. Azért ez egy jelentős különbség tud lenni. És amilyen fejlesztést még ugyan látunk, ugye az iskolának az elektromos hálózatának a továbbfejlesztése, illetve olyan szintén sport és rekreáció, egészség, ugye ezt hangoztatjuk, hogy mi a ciklusunk alatt leginkább ezekbe a fejlesztésekbe szeretnénk belemenni, egészen addig, ameddig az uniós fejlesztések révén el nem érnek hozzánk azok a fejlesztési összegek, amit tudunk az úthálózatra és minél nagyobb mértékben a járdahálózat fejlesztésére fordítani, mert jelen pillanatban folynak a járdahálózati fejlesztések, de ezek a saját városüzemeltető KFT-nkkel és a saját ütemünkben, most jelen pillanatban a Gyár utcának az egyik leghosszabb utca üllőn a járda hálózatnak a fejlesztése van.
1: Itt az elmúlt időszakban, meg most is ugye szóba került itt a különféle elvonások, különféle támogatások, legalábbis a város részéről a központi büdzsé felé, a támogatás, ezt most idézőjelesen értettem, de ugye szóba került, hogy nincsenek pályázatok, vagy kevés pályázat van, amiben mondjuk akár részt tud venni egy ülőméretű település. Hogyha akár az elmúlt időszakot nézzük, vagy mondjuk a jelen állapotot, van olyan elmaradása, vagy olyan adóssága a lakosok felé ülőnek, ami már egy jó ideje várat magára, és hogyha akár ezek az EU-s pénzek megérkeznek, vagy hogyha egyben maradhatnak azok a pénzek, amik ugye eddig elvonásként fel voltak tüntetve a költségvetésbe, ott maradnak, akkor az most megvalósulhat?
0: Számtalan. Tehát ezért is ülök kifejezetten, hogy végre a szakma került a Vitézi Dávid személyében, ugye a minisztérium élére. Tehát a MÁV-val való együttműködés kapcsán azért nekünk komoly együttműködési problémák vannak, mint szerintem a legtöbb településnek. Tehát évek óta, de talán már a 10 évet is eléri az, hogy milyen mértékben okoz például a gyalogos átkelésnek a biztonságos megoldása a különböző átkelő helyek tekintetében. Tehát, és itt már ott tartunk, vagy az elmúlt években ott tartottunk, hogy minden költséget mi vállalunk, mi terveztetjük, mi fizetjük ki, és még mindig nem tudunk odáig eljutni, hogy a végén rákerüljön egy pecsét, hogy ez megtörténjen. Különböző zajvédő, zajgátló megoldásoknak, a falaknak a kialakítása, ugye a komplett települést keresztül megy rajta a százal vasútvonal, ez mind komoly életminőségi problémákat okoz az ott élőknek, hisz nem csak a vasút, hanem ugye közvetlen leszállási övezetben vagyunk, tehát a repülőknek a 70-80%-a is ugye a településünk fölött ereszkedik és száll le a Ferihegyi repülőtérre. Tehát ezek mind olyan megoldások, ami az uniós támogatást kérünk és várunk, mert saját hatáskörben nem is tudunk ezekben a dolgokban lépni, mert ugye MÁV terület, állami hatáskör.
1: Van még egy olyan terület, amivel ugye egyre több településnek foglalkoznia kell, településvezetőnek, ez a szociális bérlakások építése. Ugye nem csak település szinten, de ugye országos szinten is egyre nagyobb kérdés, hogy ezek megvalósuljanak a következő években. Ezt milyen forrásból tudja akkor így saját önerőből létrehozni ülő, illetve kik milyen feltételekkel is hogyan tudnak majd erre pályázni, illetve mikor várható, hogy ezek elkészülnek?
0: Igen, tehát jelen pillanatban azért ülő eléggé elhanyagolt volt abban a tekintetben, milyen önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok vagy üzleti ingatlanok voltak. Ebben az elmúlt egy évben végeztünk egy olyan felmérést, és bekategorizáltuk azokat az épületeket, amik bontandó vagy akár értékesítési státuszba kerülnek, illetve mik azok, amik érdemesek a felújításra. Pont most, még ebben az évben én azt gondolom, hogy plusz egy olyan 4-5 olyan lakás tud felújításra, illetve megvásárlásra kerülni, ahol ülői polgárokat szeretnénk minél inkább előtérbe helyezni, hogy igénybe vegyék. Itt ez 100%-ban saját, tehát nincsen se unió, se hazai támogatási pénz benne, és elsődlegesen biztos, hogy egy új pályázati rendszert szeretnénk kialakítani, ahol a különböző szociális együtthatók révén valóban valószínűleg inkább a gyermekekkel rendelkező polgárok kerülnének részben ugye előtérbe, de mindenképpen ennek kifejezetten az lesz a célja, mint a szociális bérlakásoknak valójában, hogy egy tisztességes élethez, életminőséghez való hozzájárulást tudjon adni az önkormányzat. Ezért módosítanunk kell a elmúlt 1-2 évtizedben a valós piaci lehetőségektől teljesen elrugaszkodott bérleti konstrukciókat is, mert pár forintért, pár ezer, pár tízezer forintért voltak havi szinten bérelve akár 100 négyzetméteres ingatlanok. Tehát ez biztos, hogy újra kell gondolni. Az idei évben a belső ellenőrnek meg a különböző osztályvezetők, jegyzőasszony támogatásával, ügyvéd úr támogatásával ki fogunk alakítani egy olyan pályázati modellt, ahol hozzá fogunk nyúlni ezekhez a szociális bérlakásokhoz, illetve az üzleti ingatlanoknak a bérleti díjához is.
1: Itt most néhány ingatlanról beszélünk, vagy néhány lakásról, de hogyha van rá keret, ugye, ha már így fel lett mérve, hogy milyen ingatlanokkal, hány ingatlannal, illetve ugye abban milyen bevétellel rendelkezik esetleg az önkormányzat, esetleg folytatódhat is, bővülhet ezeknek a köre, tehát akár újak építése, stb.
0: A újak építésébe szerintem kevésbé mennénk bele. Ülön, amúgy is azt tapasztalom, hogy a főépítészünkkel, dr. Kósa Balázsral egyeztetve, hogy Magyarországon a települések tekintetében akár ilyen 30-35%-ban is vannak olyan ingatlanok, amik üresen állnak. Tehát az irány inkább valószínűleg az lenne, hogy ezeket felmérni, és ezen ingatlanok esetében, hogyha állami tulajdonban vannak, hogyha olyan magántulajdonban vannak, hogy nincs kihasználás alatt, egyre inkább próbáljuk ezt a önkormányzati elővásárlási jogokat előtérbe helyezni, és vásárolni ingatlant aránylag, én azt látom, nem is rossz árakon, és utána ezeket visszahozni maga a együttműködésbe a lakossággal. Ez igazán azt gondolom talán a fenntarthatóbb és a leggyorsabb megoldás.
1: Folytatjuk azzal a beszélgetést, amiről már korábban is szó volt, ez a köztemető körüli kérdés. Ugye akkor arról beszélgettünk legutolsó alkalommal, hogy a temető üzemeltetés és fejlesztés ugye egy összetett kérdés, hiszen az egyház, egy gazdasági társaság és az önkormányzat is érintett ebben, és akkor azt beszéltük, hogy itt elindul egyfajta kommunikáció, egyfajta egyeztetés, hogy itt tisztázódjanak a helyzetek. Hogyan alakul ez? Hogyan alakult?
0: Hát azt mindenképpen pozitívan mondhatom, hogy az önkormányzatnak mind a temetkezési üzemeltetést végző céggel is jó kapcsolata, és a helyben lévő egyházakkal is. Nekünk alapvetően szerződésről aláírás már nem hiányzik, tehát az önkormányzat az mindenkivel megállapodott ebben az ügyben. Még a legutolsó információm szerint nem került végső aláírásra a katolikus egyházközösség, illetve a köztemető üzemeltetését végző cég között a megállapodás. Én bízom benne, hogy ez május hónapban megtörténik. Az elmúlt időszakban szerintem tényleg mindent áthatott, egyrészt a kampány, illetve a választási időszak. Nem feltétlen ez volt én azt láttam a prioritás mindenki szeme előtt, de én azt láttam, már olyan szinten közeledtek az álláspontok, hogy itt bízom abba, hogy a megoldás az megszületik minél hamarabb. De ez napi szinten problémát se az ülői lakosságnak, se a köztemető működtetésében nem okoz.
1: Rövid szünetre megyünk el, utána már is folytatjuk tovább.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám. Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai!
3: Most az Octavia Limousin Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz? Porsche M5, 1238 Budapest, Szent Lőrinci út.
4: Skoda.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereo támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Folytatódik tovább a Stereo, itt a 93.4-en. Továbbra is ülön vendégeskedünk, Tóth Péter a vendégünk, ülő polgármestere. És a folytatásban, amiről beszélgessünk a szünet után, az az, hogy most van a különböző hatóságoknak a beszámolási időszaka, és itt ilyen szervezetekre kell gondolni, mint a rendőrség, tűzoltóság. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Nyilván érkeznek a statisztikai adatok, a beszámolók. Mi az, ami elmondható ilyen tekintetben?
4: Köszönöm ezt a kérdést, mert végtelenül büszke vagyok arra, amit talán az elmúlt másfél évben, mióta 17 év után átvettük a városvezetést, leginkább a egészség, sport, rekreáció mellett azért a közbiztonságra helyeztük a hangsúlyt, és létrehoztunk egy olyan rendészeti csoportot, ami tulajdonképpen a mezőröket, a közterületeseket, a polgárőröket, illetve a rendőrségnek az együttműködését próbálja minél inkább koordinálni, minél inkább olyan formába önteni, hogy megfelelő legyen. És egészen elképesztő az a statisztikai adat, ami tényleg azt tudom mondani, hogy a monori járásba tartozunk közbiztonság szempontjából, hogy talán a legjobb mutatókkal rendelkezünk az összes bűncselekmény vagy szabálysértésekkel kapcsolatban. Tehát maga a rendészeti csoport, illetve a rendőrségnek az együttműködése az tényleg példamutató. Maga a polgárőröknek a létszáma, az kicsit a civil aktivizmussal összefüggve, hát én azt hiszem ilyen, hát két és félszeresére nőtt, tehát körülbelül 30, ha jól emlékszem, 36-38 polgárőrünk van, azért ez egy 13 ezer fős településen igen jó szám, és azt látom, hogy egyre inkább próbáljuk magát az együttműködést azt összesimítani, hogy mind a rendőrség is ki tudja venni ebből is a részét. Van egy ilyen szabadidős járőr támogatásunk is a monori rendőrkapitányság felé. Nagyon jó az együttműködés a monori rendőrkapitánnyal, a helyettese tulajdonképpen a ülői őrsparancsnok. Tehát én azt látom, hogy egy olyan útra léptünk, amit az ülői emberek az kifejezetten pozitívan vesznek. Ezt az összes rendezvényünk, illetve az önkormányzati különböző események kapcsán tapasztalhatják. Nemrég volt május 1-e, nagyon sok ezer ember egy nagyon komoly futással, 1000 fő futott a fut az ülő rendezvényen, és szinte, én úgy tudom, hogy nem is volt olyan eset, ami említésre méltó, tehát közbiztonsági szinten ezt mindenképpen lehoztuk. Tűzoltóság. Ugye nálunk önkéntes tűzoltóság működik, az ülői önkormányzat ugye a civil szervezeti támogatási körből támogatja, évről évre nagyobb összeggel, és azért is pozitív, és nagyon büszkék vagyunk a önkéntesi működésükre, mert hát, hogy is volt, talán egy olyan fél évvel ezelőtt volt egy nagyon komoly vihar, talán még akkor is volt, amit, és Vecsésen nagyon komoly károkat okozott az a vihar. És az ülői önkéntes tűzoltók, annak ellenére, hogy nem a területük, önkéntesen felajánlották a segítségüket, átmentek, és nagyon nagy mértékben segítettek a vecsési polgároknak, illetve a Vecsés önkormányzatának a rendbetétel kapcsán. Tehát évről évre nőnek sajnos a különböző olyan esetek, amikor a tűzoltóságnak be kell avatkoznia, és ebbe én azt látom, hogy egyre magabiztosabban és egyre több esetben tudnak támaszkodni nem a monori tűzoltóságra, hanem az ülői önkéntesekre. Tehát innen is hatalmas tisztelet, és köszönjük a munkájukat.
3: Közeledünk a tavasz végéhez, de hát a tavasz a megújulás, ugye a természetből való visszatérésnek az időszaka, és hát ha már természet, akkor a kertek is újra aktívak, újra egyre több időt törtünk a saját kertünkbe, illetve a közösségi tereken, és hát ehhez kapcsolódóan ugye nagyon sok minden történik, például folytatódik a komposztáló program, és kihirdetése került az éves fűnyírási rend, valamint a fakivágásoknak is lett protokollja, hogy ez is megváltozott. Tulajdonképpen egy zöld gondolkodás, egy újragondolás indult meg a városban. Mit kell erről tudni?
4: Azt kell róla tudni, hogy alapvetően 2019-ben, amikor a civil szervezetünk, az ülöte vagy egyesület megjelent, és bejutott a testületbe ülőn, akkor én kaptam meg a Környezetvédelmi Bizottsági elnöki tisztséget még képviselőként, és 2024-ig ez a Környezetvédelmi Bizottság egyre nagyobb mértékben próbált irányt szabni, akkor még ellenzékből, de 2024-től ugye a képviselőtestületben ez a Környezetvédelmi Bizottság, én azt látom, hogy még inkább, hál' Istennek, ugye megkapták hozzá a megfelelő támogatást és a különböző kiemeléseket, akár a bizottsági keretösszegek emelése kapcsán. Tehát nem csak az említett, az előző időszakokban, tehát az elmúlt 10 évben a fakivágások sokszor indokolatlan, nem megfelelő mértékben ledokumált esetekben is megtörténtek.
3: Nálunk, erről beszéltünk is a legutolsó alkalom, igen, hogy volt egy ilyen esetpont.
4: Igen, nálunk, hál' Istennek azért sajnos vannak olyan esetek, amikor nincs más megoldás, mert első az ember életvédelme, főleg akkor, hogyha egy gyermekintézmény esetében történik. Viszont ezek mind szakértői kép és dokumentációval alátámasztott esetek, amikor egyszerűen nem lehet más tenni. Viszont emellett olyan programok is elindultak, például a fecskefészek program, tehát hál' Istennek szinte teljes mértékben ki lett már a keret maga a fecskefészek tekintetében. Amúgy is most van az időszaka merítve, és azok a különböző hulladékgyűjtések, vagy azok a egyre nagyobb mértékben alpolgármester asszonnyal, Rácékei alpolgármester asszonnyal, például a különböző személygyűjtések, ami kül- és belterületen egy évben, most már akár 3-4 alkalommal is megtörténnek, az mind azt az irányt mutatja, és próbáljuk a lakosságot ebbe az irányba edukálni, hogy a saját lakókörnyezetünknek a minőségért leginkább mi felelünk. Tehát azért nagyon sok esetben látjuk azt, hogy a állomáshoz vezető úton, járdák mellett, különböző intézmények mellett azért van szemét, és az nem mások által kerül eldobásra, hanem általunk, a lakosság által. És ezeket a dolgokat kellene egyre inkább fejlesztjük, ugye a különböző szemét gyűjtő helyeknek a kihelyezését úgy kialakítani, hogy a főbb útvonalak esetében akár, ugye főleg a járdák mellett ez megtörténjenek. És én azt látom, hogy lassan, ez egy lassú folyamat, szerintem még az emberek fejébe rendet tudunk tenni azzal kapcsolatban, hogy is kell viszonyulni a természethez. De mint ahogy ez a áprilisi rendszerváltási eredmény is azt mutatja, hogy érdemes ezért küzdeni, mert egyre inkább, amikor mondjuk az országos kommunikációban, különböző médiaplakátokban végre nem a gyűlöletkeltés, hanem az fog mondjuk megjelenni a buszmegállókban, hogy a saját természetünkkel, a saját környezetünkkel hogyan és miként kell bánnunk, akkor az egy idő után csak át fog menni. Ha nem, akkor a fiataloknak legalább átmegy, és mégiscsak övék a jövő. Tehát én bízok abba, hogy maga mind a környezetvédelem, mind a természetünknek a védelme az most egy jó irányba megy.
3: Beszélgetésén jöjjenek a programok. Ugye most hétvégén már említettünk egy futóversenyt is. Ugye fut az ülő szervezésében, erről mi is beszámoltunk már, illetve hát hatalmas majális volt ülőn, koncerttel záródott, ugye nagy koncerttel ez a rendezvény, úgyhogy már egy ilyen nagyobb eseményen túl is van a város, de hát nyilván lesznek a következő időszakban is programok. Mire számíthatunk, mi lehet?
4: Igen, számtalan kis program, de most a legnagyobbakat, ami azt gondolom, hogy azért megmozgatja az embereket, az egyetemen ugye ez a majális volt, tehát a gyerekprogramoktól kezdve a esti Walmart koncerttel zárva, ezzel a 1000 fős induló futazülő regisztrált résztvevővel, tényleg egy döbbenetes élmény volt látni kicsiktől a nagyokig, hogy milyen mértékben megtalálják a hozzájuk illő tevékenységet. A következő olyan komolyabb részvétel az a május végi gyereknap. Ott nem is annyira Inkább a játékok minőségére szeretnénk helyezni a hangsúlyt, hogy a gyerekek minél inkább érezzék azt, hogy gondolkozzanak, logikai feladatok, olyan tevékenység legyen, ami fejleszti őket, tehát nem feltétlenül a legújabb dodgemek, meg stb. Megoldások irányába szeretnénk elmenni. Június 13-án várható a Csülökfesztivál. Ezt az elmúlt évtől kezdve egy régi hiányzó dolognak helyt adva visszaadtuk a Üllői Ipartestületnek, és ő szervezi. Mi ebbe estére egy nagy koncertet szerveztünk a Üllőnek a központi zöld területére, közvetlenül a Csülök Fesztivál mellé, ahol várjuk azon csapatoknak a jelentkezését, baráti társaságok, cégek, akik szeretnék tulajdonképpen azokat a közösségi élményeket egy főzéssel, egy beszélgetéssel egybekötve megélni, ami nekünk ugye az egyik üzenetünk is, tehát hogy közösséget építünk, és én azt látom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy minél többen, minél kellemesebb ízeket élvezve tudjunk beszélgetni és építeni közösségeket, mert ez viszi előre nem csak Üllőt, hanem azt gondolom, hogy a országot is. Augusztus 20-a még, ami azt gondolom, hogy egy komoly nagy esemény. Itt azért rengeteg olyan elismerést fogunk átadni a lakosságnak a részére, ami minden évben én azt gondolom, hogy egy pozitív esemény. Illetve hát lesz este szintén egy nagy koncert, és az ezzel járó olyan programok, amit a lakosság az most is, május 1-én is élvezhetett. Tehát én azt gondolom, hogy mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek fogunk olyan szórakozásokat kínálni, ami nyáron, én azt gondolom, most egy kicsit új világban mindenképpen a javukat szolgálja.
3: Nagyobb programokat emeltük ki, csak címszavakba. Nyilván a részletes programot azt majd később megismerheti a nagy közönség, de hát vannak idézőjesen kisebb programok. Érdemes figyelni Üllő közösségi felületeit, ahol ezekről a programokról részletes információkat is találtuk. Mi pedig be is fejezzük a mai beszélgetést. Tóth Péter volt a vendégünk, Üllő polgármester, akinek köszönjük szépen, hogy itt kezdte a napot nálunk.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
5: Lemondott a Hagyományok háza vezetői is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News,
7: magyarul és érthetően
6: hírek.
5: A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetői a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PN Go rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbusz állomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
7: Rádió Davas, az otthon hangja.
3: A hírek után már is folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en. 7 perccel múlt 10 óra, sajnos Bugyira nem fogunk most tudni ellátogatni, de egy következő alkalommal pótoljuk majd a beszélgetést, viszont a zenék sorát már is indítjuk. Crash Adamszel, ez a Love You Twice című újdonságuk.
7: A 70-es,
2: a 80-as,
7: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
7: az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

Olá Gergő felvétel előtt már is megyünk tovább közlekedési információkkal. Már is nézzük, hogy az útinform miről tájékoztat bennünket. Sokan hallanak az M0-as autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya csomópont és az M4-es autóti csomópont között, valamint Maglód és Péccel között mindkét irányba. Úgyhogy ha erre autóznátok, akkor számítsatok arra, hogy hosszabb menetidővel kell kalkulálni. És még rápillantok az élőképre, és a térkép szerint jelenleg erős a forgalom. Dunaharasztinál az 51-es környéken, itt tegnap egyébként útlezárás miatt volt fennakadás, várhatóan még szerintem most is az zajlik, de Dabas-Gyón és Dabas között is erős a forgalom az 5-ös úton, valamint Újhartyánnál van fennakadás, ugye az M5-ös autópálya felett a 405-ös felüljáróján félpályás váltakozó irányú haladásra van lehetősége miatt, alkalmanként itt hosszabb kocsisor is feltornyosul, akár 5-10 perccel is megnövekedhet a menetidő, és még a fővárosból tudok nektek hozni egy infót. A 19. kerületben a Méta utcában erős a forgalom, itt is nagyjából egy 5-10 perces menetidő többlettel lehet kalkulálni.

Amit van és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt. Engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook

0: 0630 9638 648.
1: Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
2: Reklám voltam, viszont hallásra. Fontos, hogy mit hallgat.

0: segítünk neked, amikor azt hiszed, örökre elveszett, és akkor is, ha valamit találtál, és egyszerűen csak visszaadnád annak, aki elveszette.
1: Az elveszett megtalálta rovat támogatója, hol az Ídoliget?
2: Két kutyust keresünk, méghozzá az egyik egy Roni névre hallgató fekete fajtiszta pulikutya a London étterem mögötti egyik tanyáról veszett el. Hogyha esetleg láttad vagy befogadtad, akkor kérjük hívd a szerkesztőséget. És Újhartyánban is érkezett egy hívás, a Monori utcából tűnt el egy 5 éves Dobberman kan kutya, nagyjából egy 45 kilós kutyáról van szó, hogyha esetleg láttad, akkor hívd szintén a szerkesztőséget. Köszönjük, hogy segítesz!
1: Az elveszett megtalálta rovatot a Lazító Liget támogatta.
0: Reklám.
1: Lazító Liget. Esküvők, rendezvények szervezése, lebonyolítása. 0620 986 64 45.
0: Ez reklám volt.

0: The Chainsmokers, illetve Halsey közösen a Closer szólt itt a 93.4-en. Átmeneti fennakadás lassította hétfőn a bankközi utalásokat. A Giro ZRT közöse szerint az InterGiro 2 rendszer működése akadozott, amely főként a nagyobb összegű és csoportos tranzakciókat kezeli. Erről számolt be az Economics. A hiba miatt reggel és kora délután között a megszokottnál lassabban ment végbe az elszámolás. A tegnapi napon így több utalás késve érkezett meg a címzettekhez. A problémák elsősorban a 20 millió forint feletti tételeket érintették, miközben az ügyfelek továbbra is indíthattak átutalásokat. Többen egyébként arról számoltak be, hogy nem érkezett meg hozzájuk a családi pótlék, valamint sokan a munkabérüket sem kapták meg a tegnapi nap folyamán. A társaság egyébként időközben jelezte, hogy a fennakadásról folyamatosan tájékoztatta a pénzforgalmi partnereket, és a nap folyamán helyreállították a szolgáltatás normál működését. Hangsúlyozták, hogy az azonnali fizetési rendszer végig zavartalanul működött, és a hétfőn indított tranzakciók feldolgozása nem marad el, legfeljebb késéssel teljesül. A technikai hiba ugyanakkor érzékeny időszakban jött, hiszen többeknél a fizetések, illetve egyéb kifizetések csúszhattak meg. Na de amivel nem csúszhatunk meg, az a mai ebéd, úgyhogy már is megnézzük, hogy mivel várnak bennünket a környék éttermei.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
4: 93.4.
0: A Sári ABC-ben a mai napon csurgatott tojáslevessel várnak benneteket, pirított kenyérkockával, az A menüben találtok spagetti carbonárát reszelt csajtal, a B menüben pedig chili con carne-t jázmin rizssel. A napi ajánlatban szárnyas májas szűzrollát petrezselymes burgonyával az egyik választható lehetőség, a másik pedig csirkemell cukini tócsniban jázmin rizssel. Az alkonyha ajánlata zsályás raguleves, a főételek közül választhattok zöld borsó főzeléket fasírtal, illetve grillezett csirke mellett bulgórral, friss salátával. A konyha napi ajánlata mátrai borzaska rizssel, friss salátával, még a desszert kínál a tőszi barackos túrós palacsinta.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, Női Napozó, Gregor József Emlék Koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán Napi Nyitott Pincék, Kultúra, Irodalom, Színház, Gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: Közben utána jártam annak, hogy az 51-es főúton Dunaharaszti térségében aszfaltozás zajlik, úgyhogy emiatt van feltorlódott kocsisor. A 19-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben, így hát mindkét irányba több kilométeres a torlódás, számítsatok hosszabb menetidőre.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Nachrichten,
2: Novel,
8: Noticias,
2: Novinky,
8: News,
2: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök, 5000 főt meghaladó csapatkivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futó zápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
10: 93.4 Rádió Dabas.
9: A régió leghallgatottabb rádiója.
6: A hírek után már is folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en. Méghozzá Sabrina Carpenterrel indulunk ebben az órában. Érkezik majd hamarosan Ági, hozza a vételkörzet friss híreit, majd a hírek után pedig itt lesz veletek Roli, akivel egészen este 6 óráig rádiózhatunk együtt.
9: Az ország szívében.
10: Együtt a legjobbakkal.
9: Rádió Dabas.
10: Az otthon.

0: A zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: 2027-ben indul a kerékpárút kivitelezése Dabasi Szőlők és Dabas között. Biológiai szennyvíztisztító rendszerekkel adhatnak építési engedélyeket Inárcson, ha nem oldódik meg a szennyvíztisztító ügye. Nyári idő lesz a folytatásban is.
11: Hírmondó.
12: Rólunk szól.
11: Régiónk hírei.
12: Első kézből.
11: Első kézből.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Dabasváros önkormányzata 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a kerékpárút építése Dabasi Szőlők és Dabas Gyom között című projekt megvalósítására a TOP Plus program keretében. A támogatási szerződés március 23-án lépett hatályba. A beruházás részeként új kerékpárút épül a Gyóni vasútállomásnál található betonút csatlakozásától egészen a Damjanich János utcáig. A fejlesztés célja, hogy a dabasi szőlőkben élők biztonságosan

0: Elérhessék a vasútállomást, az autóbusz megállókat, valamint a gyóni városrész intézményeit és szolgáltatásait. A projekt előkészítése még idén megkezdődik. Elkészülnek a tervek és lefolytatják a közbeszerzési eljárást, a kivitelezés pedig várhatóan 2027-ben indul. Az önkormányzat szerint a beruházás hozzájárul a fenntartható és biztonságos közlekedés fejlesztéséhez, csökkentheti a széndioxid kibocsátást és élhetőbb környezetet teremt a városban. A fejlesztés emellett segítheti a munkahelyek elérését és a fiatalok helyben maradását is. Három településnek kell együttműködnie az Ócsa Inárcs Felsőpakonyi Szennyvíz telepügyében. Ócsa folyamatosan azon dolgozik, hogy rendeződjön a szennyvíztisztító ügye, azonban a települések nem tudják kifizetni a szükséges költségeket. Szurocki Csaba, Inárcs polgármestere elmondta, Inárcson is nagy a baj, hamarosan csak úgy tudnak építési engedélyt kiadni, ha helyi biológiai szennyvíztisztítót építenek be az új ingatlanokhoz.
1: Ócsa a Gestor, Felsőpakonyi és Inárcs szintén tulajdonosa az ócsai szennyvíztelepnek a fenntartásában és működtetésében. Nincs működési engedély ennek a területnek, illetve telephelynek 2019 óta egész pontosan, és mindent megpróbálunk megtenni, közösen gondolkodni. Komoly problémák vannak a befogadással. Ezzel kapcsolatban többször voltunk a minisztériumokba, több minisztériumba is, hogy segítséget kérjünk. Lehet, hogy már arról is beszéltem, illetve a többi polgármester is elmondta, hogy ennek is van egy kiviteli engedélye már 2021 óta, ha jól emlékszem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tervben volt az, hogy egy teljesen új szennyvíz tisztító telep létrejöjjön, csak hát itt is a forrás, ami a lényeg, és hogy meg kell ezt szerezni, de azért mondom, hogy meg kell, mert ez nem várathat magára. Tehát én azt gondolom, hogy ha itt záros időn belül nem lesz megoldás, akkor egyszerűen nálunk is már nagyon sok esetben, hogyha kérnek építési engedélyt, akkor csak úgy adjuk meg, hogy helyi biológiai lebomlós szennyvíztisztítóval látja el a saját ingatlanán az ingatlan építője, és nem tudunk fejlődni. Tehát az iparterületeket sem, nem túl sok van, de például Ócsának sokkal nagyobb tervei vannak, mint nekünk, és ők sem tudnak ezzel lépést tartani, nyilvánvalóan azért, mert nincs befogadó képessége ennek a szennyvíztelepnek, és ezen dolgozunk folyamatosan, és itt decemberben jelent meg egy pályázat tulajdonképpen, ami berendezések finanszírozására lehet költeni. Hát ez most ez a pályázat folyamatban van, ezt a pályázatot a Radnóti László kezeli, az ügyvezetője ennek a telephelynek, és az a helyzet, hogy még nincs róla döntés, hát reméljük a legjobbakat, mert hogy itt is szivattyúcserékről, illetve egész pontosan egy szűrő, egy medencének a szűrőjét szeretnénk belőle megvalósítani, hogy legalább azon, amilyen módon oldódjon meg.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. A Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának köszönhetően jelentős infrastruktúrális fejlesztés valósult meg Lajos Mizse városi önkormányzatának tulajdonában álló Polyák Imre sportcsarnok, amely a létesítmény működésének minőségét, valamint a sportolók és a nézők biztonságát egyaránt szolgálja. A felújítás során megújult a játéktér burkolata, a parketta teljes csiszoláson, festésen és lakkozáson esett át, így a pálya ismét korszerű és esztétikus megjelenést kapott. A korábban elhasználódott bordásfalak helyére vadonatúj elemek kerültek, amelyek az edzésmunka színvonalát is emelik. A fejlesztések részeként a pályára a Nemzetközi Kézilabda Szövetség által is hitelesített professzionális kapuk kerültek, biztosítva a magasabb szintű versenyeztetés feltételeit. Emellett a két fő öltöző nyílászáróinak cseréje is megtörtént, ami komfortosabb környezetet teremt a csapatok számára. A pálya vonalazása és átalakítása került, az új kialakításoknak köszönhetően a játéktér a nézőtértől távolabb helyezkedik el, így megnövekedett a biztonsági zóna az oldalvonal mentén. Ez nem csak a játékosok számára jelent kisebb zavaró tényezőt a mérkőzések során, hanem a balesetveszély csökkentésében is fontos szerepet játszott. A biztonság növelése érdekében az alapvonal mentén elhelyezkedő radiátorok faburkolatot kaptak, és a közeljövőben további szivacsréteggel egészülnek ki, megfelelve a modern sportlétesítményekkel szemben támasztott elvárásoknak. A felújítás 2026. március 9-én kezdődött, és április 14-én sikeresen be is fejeződött, így a Mizse KC csapatai már birtokba vehették a megújult csarnokot. A kézilabda pálya mellett futszal és két darab tollaslabda pálya is felfestésre került. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Ma nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a középső tájak fölé, amelyek szűrhetik a napsütést. Esni viszont még ezen a napon sem fog. Élénk erős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskeméti elkerülő szakaszon terelést építenek ki. A 90-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, emiatt több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki, úgyhogy aki arra jár, készüljön lassabb haladásra.

0: Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó asszályhoz való sikeres alkalmazkodás. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen. Zlati Róbert közölte, tárgyalni fognak az új kormánnyal, de nem könyörögni mennek, partnerként akarnak tárgyalni, nem kérnek, követelnek. Kijelentette, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol az embernek nem bátorság kérdése kiállni magáért, hanem természetes. Hozzátette, a kormányváltással még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. A hétvégén telefonon egyeztetett a szlovák és ukrán elnök. Robert Fico a beszélgetés kapcsán arról számolt be, hogy bár egyes kérdésekben nem ért egyet Volodymyr Zelenszkijjel, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti jó és baráti kapcsolatok fenntartásában. A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen. A két vezető ma találkozik Jerevánban az európai politikai közösség csúcs találkozóján is. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futó zápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Gyönyörű napot kívánok, és talán ennél szebbet nem is kérhetnék. Itt a május az igazi, a május megismerhetetlen javából. Sziasztok, Hajdú Roli vagyok, és veletek leszek egészen este 6-ig. Addig hozok majd még recepteket, kulturális programokat, és persze a legjobb zenéket. Ebben az órában a csillagokra is ránézünk majd a horoszkópok tekintetében. Most pedig induljunk Santanával az Into the Night-tal.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

Rádió Dabas az otthon hangja. Jön Enrique Iglesias, és a következő dala kapcsán eszembe jutott valami, hiszen ha tényleg, ha kinézünk a napon, csodás nyári napot érezhetünk magunk körül, de hogy ennek a tényleg gyönyörű időnek megvan egyébként a kicsit az árnyoldala is, mert miközben mi élvezzük a napsütést, a vizeink már kevésbé tudják ezt annyira jól felfogni, mint mi, hogy egy kicsit rossz képzavarra éljek. Tehát a tartós meleg és a csapadék hiány miatt egyre alacsonyabb a vízszint, sok helyen már most érződik a szárazság hatása. Szóval ez a napsütés nagyon jót tesz nekünk, csak ne felejtsük el, hogy a természetnek is kell az egyensúly, de most jön Enrique Iglesias.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
6: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
5: Maga mögé utasította a kategória társakat.
6: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
5: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
7: Volkswagen.
8: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
9: Reklám voltam, viszont hallásra. Rádió Dabas.
10: Hit a dalok birodalmában.

Rádió Dabos az otthon hangja. A következő dal rengeteg helyen visszaköszön, hiszen nagyon sok helyről egy hivatkozási pont. De most az egyik, ami miatt fontos nekünk, az a Ördög Prádát visel című film folytatása, ami 20 év után kapott folytatást, és ugye a dal központi szerep egyébként mindkét filmben is. Emellett pedig most zajlott le a divatvilág legnagyobb eseménye, a Met Gála, ahol ugye szintén gyakran felcsendül a dal. Egy igaz életérzés, jöjjön most akkor Madonnától a Vogue.

0: Bluetooth hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Fárasztó lehet a bikák számára a munkahelyi nézeteltéréseknek a kezelése, érdemes kimaradniuk a szócsatákból, és inkább higgadtan kérdésekkel vagy határozott, de nyugodt elutasítással megőrizniük a pártatlanságukat. Ma kevésbé érintettek az ikrek a feszültségekben, inkább külső szemlélőként figyelhetik az eseményeket. Könnyedek és derűsek maradhatnak, miközben mások kapkodnak körülöttük. Közvetlenül érintheti a rákokat a mai feszültség. Találkozhatnak agresszív emberekkel, akik minden áron érvényesülni akarnak, a legjobb, ha nem mennek bele a helyzetbe, és inkább kizárják az egész energiát. Az oroszlánok számára erős konfliktusok jelei leállatszódhatnak a mai nap folyamán, amelyek rivalizálódásból fakadhatnak, könnyen előfordulhat, hogy valaki féltékeny rájuk, érdemes higgadtan kezelniük a helyzetet. A szüzek a pletyka vagy a félrevezető információk szempontjából juthatnak el érdekes álláspontra, ami könnyen befolyásolhatja őket. Fontos, hogy ne higgyenek el mindent elsőre, és inkább hallgassanak a megérzéseikre. A mérlegek életében a feszültséget azzal tudják a legjobban kezelni, ha objektíven vizsgálják a helyzeteket, ha kívülről tekintenek rájuk, sokkal jobb döntést hozhatnak. A skorpiók életében könnyen belekeveredhetnek egy konfliktusba mai nap folyamán, a legjobb, ha kimaradnak a vitákból, sőt, ha lehet, fizikailag is eltávolodnak a helyzettől. A nyilasok esetében feszültség alakulhat ki körülöttük, nem érdemes mindenáron igazságot tenniük, inkább tartsanak egy kis távolságot, és ne hagyják, hogy bevonják őket a drámába. A bakok szempontjából a mai nap nagyobb belső feszültséget hozhat számukra, érdemes tudatosan lelassítaniuk és pihenniük a pillanatban, és olyan tevékenységet választaniuk, ami megnyugtatja őket. A vízütő szempontjából igazságtalanság érheti őket, vagy olyan helyzetbe kerülhetnek, ahol ki kell állniuk magukért, fontos, hogy határozottan képviseljék a véleményüket. A halak ma érzékenyebbek lehetnek mások hangulatára és energiája, érdemes figyelniük arra, hogy ne vegyék át mások negatív érzéseit, és nyugodtan mondjanak nemet, ha szükséges.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban. Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemétét elkerülő szakaszon terelést építenek ki, a 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leállósában halad, emiatt több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki, úgyhogy aki arra jár, készüljön lassabb haladásra.
1: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Átvették meg bízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről Vád Lotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A Fővárosi Nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint 2 társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Sziasztok, megyünk is tovább. 1 óra múlt nem sokkal. Az idő továbbra is hibátlan, már csak egy kávé hiányzik, és ha ez megvan, akkor jön egy kis energia az Offspring-től.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Magas, az otthon hangja.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Rádiódabos az otthon hangja. Miután megebédeltünk, és talán már egy kávén is túl vagyunk, így fél kettő felé közeledve, ebben a szép napos időben különösen fontos, hogy figyeljünk a folyadékbevitelre. Sokat halljuk, hogy ígyunk eleget, de miért és ennyire lényeges ez? Azért, mert a szervezetünk nagy része víz, és már ennyi dehidratáltság esetén is csökkenteti a koncentrációnkat, fáradtabbak lehetünk, sőt, még a fejfájás is könnyebben jelentkezhet. Meleg időben pedig még gyorsabban veszítünk folyadékot, így ezt mindenképpen pótolni kell, úgyhogy ha tehetjük, tartsunk magunknál mindig egy palack vizet, a testünk meg fogja hálálni. Most pedig, ha már szóba került a folyadék és a víz, akkor jöjjön egy igazi klasszikus, a témához illően az Aqua.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

Most egy pillanatra elugrunk a vízpartra az Imagine Dragons kíséretében, és ha már nálunk a fürdőruha, a törölköző, a papucs, akkor felmerül a kérdés, mire érdemes még figyelni. Beszéljünk egy kicsit a fényvédelemről is. Sokan még mindig csak akkor nyúlnak naptejhez, amikor már éget a nap, pedig a bőrünk UV-sugárzásának már jóval hamarabb káros hatása is lehet. A szakemberek szerint nem csak a strandon, hanem a városi környezetben is fontos a védelem, különösen ilyen erős, tiszta időben, mint ez a mai is. Egy megfelelő faktorszámú fényvédő segít megelőzni a leégést, a bőr idő előtti öregedését és hosszú távon komolyabb problémáktól is megóv minket. És ami még fontosabb, nem elég egyszer bekenni magunkat, 2-3 óránként érdemes újra kenni, főleg ha izzadunk vagy víz közelében vagyunk. Egy kalap, egy napszemeg és egy kis odafigyelés pedig már fér siker. Most viszont akkor pedig ugorjunk fel a nyári hangulatba, jön az Imagine Dragons és a Take Me to the Beach.

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Ma már szó volt a megfelelő folyadékbevitel fontosságáról, és arról is, hogy mennyire oda kell figyelnünk arra, mennyit és mit és hogy iszunk egy nap például vizet, vagy milyen fontos az, hogy ne csak üdítő legyen, hanem tényleg ez víz legyen. És van egy téma, amiről manapság egyre többet hallunk, ezek pedig a mikroműanyagok. Egy friss kutatás szerint ezek az apró részecskék már nem csak a környezetünkben vannak jelen, hanem az emberi szervezetben is, sőt az agyban is kimutathatók. A vizsgálatok alapján felmerül a kapcsolat a mikroműanyagok, valamint a demencia és a stroke között is, bár fontos, hogy erre még egyenlőre ok-okozati bizonyítékot még nem sikerült találni. Az viszont biztos, hogy ezek a részecskék a mindennapjaink részévé váltak, a levegőben, az ivóvízben, sőt az ultra feldolgozott élelmiszerekben is megtalálhatóak. Éppen ezért egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy tudatosabb döntésekkel, akár az étkezésben, akár a folyadékfogyasztásban is csökkenthetjük a bevitelüket. Felmerül viszont a kérdés, mégis mit tehetünk mi azért, hogy kevesebb mikroműanyag kerüljön a szervezetünkbe. Teljesen elkerülni szinte lehetetlen, de csökkenteni igen, és ez már rajtunk is múlik. Érdemes például kerülni, hogy műanyag edényben melegítsünk ételt, inkább üveget vagy kerámiát használjunk. A palackozott víz helyett, ha lehet, válasszunk szűrt csapvizet, vagy az ultra feldolgozott, erősen csomagolt élelmiszerek helyett próbáljunk minél több friss, természetes alapanyagot fogyasztani. Apró lépések ezek, de hosszú távon számíthatnak, mert bár a mikroműanyagok ma már mindenhol jelen vannak, nem mindegy, hogy mennyit engedünk belőlük az életünkbe és a mindennapjainkba. Hálás lesz érte a szervezetünk.

0: Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskeméti elkerülő szakaszon terelést építenek ki. A 90-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, emiatt több mint 2 kilométeres tolódás alakult ki, úgyhogy aki arra jár, készüljön lassabb haladásra.
1: Lemondott a Hagyományok háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PN Go rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Csak úgy repül az idő 2 óra után is, nem sokára jövök majd egyébként közérdekű információkkal, velünk lesz még a Follow the Flow is, most viszont pedig jön Vanessa Amorosi és az Absolutely Everybody.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
2: Délibáb,
3: Délibáb, a feje tetejére.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Egy aktuális és sokakat érintő témában várják az érdeklődőket ma Vecsésen. A szülői fórumot szerveznek, és az okostelefonok és közösségi média hatásairól lesz szó az előadáskor. 17 órától Pölti Ákos, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője, Kapcsolj ki mozgalom alapítója, helyszín tehát Vecs és Petőfi Sándor római katolikus általános iskola és gimnázium ebédlője ma 17 órától. És anyák napi filmvetítés lesz Albert Irsán pénteken, május 8-án. Anyák napja alkalmából egy igazán különleges közös családi programmal készülnek. Szeretettel és érdeklődésüket, várókat várják Herendi Gábor Szenvedélyes Nők című filmjének ingyenes vetítésére. Helyszín a Móra Ferenc Művelődési Ház, Albert Irsa Pesti út 85. Csupán egy regisztrációra van szükség a részvételhez. Regisztrálni az alábbi elérhetőségek egyikén lehet a résztvevők számának megadásával. Telefonon a 0630-as 659-es 2323-as telefonszámon, illetve e-mailben az info@kulturaközvetitunk.hu-n.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Megkezdődött az Alkotmány utca csapadékvízelvezetési rendszerének korszerűsítése Bugyin, elkezdődött az óvodai beiratkozás a dabasi óvodákban, szerdán jöhet némi eső.
2: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
2: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
2: Első kézből.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Megkezdődött az Alkotmány utca csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése Bugyin. A munkálatok célja a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozta visszatérő problémák végleges megoldása. Az utca problémás szakaszán szikkasztóárkok kialakítása és mélyítése történik. A csapadékvíz helyben tartása és hatékony elszivárogtatása érdekében, tehermentesítve ezzel az úttestet és a lakóingatlanokat. Elkezdődött az óvodai beiratkozás a dabasi óvodákban. Sok gyerek bölcsödéből érkezik az óvodába, amely megkönnyíti az új helyzethez való alkalmazkodást. Az óvoda érettség hivatalosan nem létezik, azonban szakmai berkekben elvárt bizonyos érettségi szint a gyerekektől. A szobatisztaság és az alapvető önállóság ilyen feltétel, mondta Tóth Szilvia, a Dabasi Egyesített Óvodák vezetője.
7: Mi magunk között használjuk az óvoda érettséget. Nyilván azért nincs a köztudatban jobban, hiszen 3 éves kortól kötelező az óvoda. Viszont vannak olyan alapészségek, amelyekkel már rendelkeznie kell egy 3 éves kisgyermeknek, olyan viselkedési fokások, amelyek megkönnyítik az ő óvodás életét. Hát az egyik a szobatisztaság. Ugye ez azért nagyon fontos, mert az óvodai intézmény nem egészségügyi intézmény, tehát nekünk nincsenek olyan tárgy és személyi feltételeink, amelyek segítenék a pelenkás gyerkőcöknek az ellátását. Nyilván előfordul, nincs ezzel semmi probléma, hiszen a kicsiknél még ez mindenképpen benne van a mindennapokban, és természetes, hogy az adós nénik ellátják a gyermekeket ebben az esetben, ha néni baleset történik, viszont tömegesen nem tudunk ellátni felúsos gyerkőcöket. Tehát ez az egyik. A másik egy alapvető önállóság, amely az étkezésre terjedt

0: leginkább, hiszen vannak olyan csoportok, ahol nagyon-nagyon sok gyermek van, és ugye a két óvónéni meg a dadus néni nem tudja végig etetni a gyerkőcöket, tehát a kanál használat, minimálisan a villa használat, bár a kicsiknél még inkább a kanál használat az, amit elvárunk jobban.
1: Felső Pakony is részt vesz a Budapest és környéke levegő minőségi tervének felülvizsgálatában, amelynek célja a környezet levegő minőségének javítása. A vizsgálathoz kérdőív készült, amelyet május 8-áig lehet kitölteni Felső Pakony hivatalos Facebook oldalán. A kérdések elsősorban az ingatlan tulajdonságaira vonatkoznak, a fűtés formájára, az ingatlan szigetelésére, a háztartásban lévő gépjárművekre, azok használati szokásaira, a tömegközlekedési szokásokra és a jövedelmi viszonyokra.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A férfi kézilabda NB1B-s bajnokság 27. fordulójában a Veszprém Handball Academy a Vecsési KKFT együttesével találkozott. A találkozó veszprémi támadással indult, viszont a mérkőzés első gólját a vendégek szerezték, azonban a veszprémiek gyorsan reagáltak. Pintér Koppány egy lerohanás után kiharcolt egy 2 perces kiállítást, majd megszerezte csapata első gólját is. Nem sokkal később egy labdaszerzés után az üres kapuba is betaláltak. A folytatásban kiegyenlített játék zajlott a pályán, a Veszprém főként gyors kontrákból volt eredményes, míg a Vecsés a felállt védelem ellen próbált helyzeteket kialakítani. A 14. percben egy gólos veszprémi vezetésnél a vendégek időt kértek. Az időkérés után Harnóczy és Apró is pályára lépett, utóbbi 7 méterest harcolt ki, amelyet Gáncs Pető maga biztosan értékesített. A hajrához 3 gólosra nőtt a hazai előny. Az utolsó 5 percben azonban 2 ember hátrányba került a Veszprém, amit kihasználva a vendégek közelebb zárkoztak. Bár egy gólra feljöttek, de stabil védekezéssel sikerült 2 gólos különbségen tartani az előnyt a hazaiaknak. Tombor Csaba a félidő vége előtt 20 másodperccel még időt kért, de a Vecsés egy időn túli szabaddobásból szerzett góllal egyre csökkentette a különbséget, így 16-15-ös állásnál vonultak pihenőre a csapatok. A második félidő Vecsési támadással és góllal indult, amire Pintér Koppány betöréséből gyorsan válaszolt. Mindkét csapat kemény, agresszív védekezéssel és intenzív támadásokkal játszott. Ebben a szakaszban azonban a vendégek bizonyultak hatékonyabbnak, és a 36. percben már a vezetésért támadhattak. A Vecsés átvette az irányítást, és támadásban, illetve védekezésben is nehezen találta az ellenszert a veszprémiek, így a 42. percre 3 gólosra növelték a hátrányukat. Pintér kiharcolt egy 7 méterest, amelyet Apró próbált értékesíteni, de kimaradt. A túloldalon pedig újabb vendégtalálat született. A hajrában fegyelmezett védekezéssel és Kőrösi újabb góljával már a Veszprémnél volt az előny, amire a Vecsés az utolsó időkérésével reagált. A végjáték azonban a vendégeknek sikerült jobban. 2 fontos helyzet kimaradt hazai oldalon, amit a Vecsés kihasznált, és végül egy gólos győzelmet aratott, miután először Szabó Bence majd Nagy Szabolcs Gergő megszerezte a győzelmet a Vecsésnek, hiszen 31-32-nél véget ért a találkozó. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Holnap a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

divatvilág legnagyobb eseménye a Met Gála idén sem maradt beszédtéma nélkül, sőt, nem csak a legszebb, hanem a legmegosztóbb szettek is uralták a közösségi médiát. A New Yorki Metropolitan Museum of Art lépcsőin idén a Fashion of Art, vagyis a divat mint művészet tematika volt a középpontban, és ezt sokan szó szerint is vették. Volt, aki annyira komolyan vette a koncepciót, hogy konkrétan műalkotásra vált, például Heidi Klum egy élő márvány szoborként jelent meg, tetőtől talpig kővé változtatva, ami egyszerre volt lenyűgöző és sokak szerint egy kicsit ijesztő is, a reakciók erősen megoszlottak. Egyesek szerint zseniális, mások szerint inkább a legfurább vagy a legrosszabb ruhák listájára kívánkozott ez az öltözet, és nem ő volt az egyetlen, aki határokat feszegetett, idén több sztárnál is inkább a performance-t láttuk, mint a klasszikus vörös szőnyeges eleganciát, voltak túlzó, nehezen értelmezhető, vagy egyszerűen túl sokaknak túl sokat jelentő ruhák is, úgymond divatba akik. És így járt például Bad Bunny is egyébként, aki egy teljesen átalakulva jelent meg a vörös szőnyegen, előregített arccal érkezett, ránccal, karakteresebb, idősebb megjelenéssel, ami nem egyszerűen stílusválasztás volt, hanem egyfajta művészi üzenet. Hát igen, a Met Gála minden évben a divat és az önkifejezés határait feszegeti, Bad Bunny most azt mutatta meg, hogyan viszonyulunk az idő múlásához és az öregedéshez egy külső változás által. Most pedig akkor jöjjön tőle egy dal, Cardi B-vel és J Balvin-nel kiegészülve az I Like It.

Most rajtad van a sor. Hamarosan indul a délutáni kívánság műsor. Gondold ki, hogy kinek és melyik dalt szeretnéd küldeni. Az elérhetőségeink időszóban a 29-es körzet 562-562, SMS-ben a 35-93-4-93-4, vagy küldj e-mailt kivansak@radiodabas.hu.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda.
6: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
8: Az M0-ás keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon gyár közelében baleset történt. Egy személyautó korlátnak ütközött, a 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és a nézelődők miatt már mindkét irányba több kilométeres torlódás alakult ki. Közben az M5-ös autópályán Kecskemétet elkerülő szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon terelést építenek ki, a 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, itt is torlódásra kell készülni, több mint 2 kilométeres a sor.
6: Korrekciós polírozás, tartó Húsvax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
9: Hangár.
10: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
9: Csak itt.
10: A 93.4-en.
11: Lemondott a Hagyományok Háza vezetői is a kifizetések miatt. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
12: Nachrichten,
9: Novel,
12: Noticias,
9: Novinky,
12: News,
9: magyarul és érthetően
12: hírek.
11: A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
10: 93.4 Rádió Dabas.
1: A régió leghallgatottabb rádiója.
8: És indul is a hangár itt 3 óra után a Rádió Dabason, az otthon hangján. Hajdú Roli vagyok, és kezdünk is egy igazán ütős dallal, a Rag & Bone Mental.
1: Az ország szívében
10: együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas,
10: az otthon hangja. Az idő elérkezett. Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánságműsor itt a 93.4-en.

Michael Jackson neve újra mindenhol ott van, hiszen már a moziban fut a róla szóló nagyszabású életrajzi film a Michael. És ami igazán érdekes, eléggé megosztotta a fogadtatása, mind a kritikusi irányba, ahol egyébként ott eléggé fanyalognak, és viszont a közönség irányába, ahol pedig imádják. A kritikusok részéről az a megközelítés van, hogy a történetmesélésben nem igazán látják át azt az ívet, ami valójában visszaadná Michael karrierjét, a közönség viszont pedig teltházakkal ünnepel, dalol és énekel, rengetegen újra felfedezik benne azt a varást, amit Michael Jackson igazán tudott adni az embereknek, és ami által világsztár lett. És ha már van ez a varázs, akkor jöjjön ez most el hozzánk is egy picit, jöjjön egy dal, ami tökéletesen bizonyítja Michael zsenialitását, a You Rock My World.

0: Minden nap két órán át.
1: Kívánni fogod.
0: Délutáni kívánságműsor. Csak a kedvenceiddel.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas vonatutca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba Vasudvar.
3: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218-1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: A nap végére még maradt 2 óra.
7: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceit kísérnek haza.
6: Töltsd fordultig a Rádió Dabas zenedobozát.
7: 29 562 562
6: 35 934 934
7: vagy www.radiodabas.hu.

Vannak esetek, amikor egy dalcím azonnal ad egy témát, ilyen a következő számunk is, a Don't Be So Shy, vagyis ne legyünk szégyellősek. Például a szellőztetésnél, sokan alábecsülik, pedig napközben, főleg ilyen melegben nagyon fontos, hogy friss levegőt engedjünk be. Na, és ugye néha irodákban mindenkinek van egy olyan kollégája, aki már egy felhúzott szemöldökkel néz a másikra, hogy közelít az ablak felé. Szóval ne legyünk szégyellősek, igenis nyissuk ki. Miért is fontos ez? Nem csak a közérzetünk lesz jobb tőle, de a koncentrációnk is javul, sőt az alvás minőségre is hatása van. Egy gyors kereszthúzat pedig tényleg csodákra tud képes lenni, akár otthon, vagy akár az irodában. Szóval ne legyünk shyok, azaz ne legyünk szégyellősek, jöjjön a friss levegő, és egy friss dal is mellé. Tiesto and Karol G, a Don't Be So Shy.

0: Minden nap két órán át.
1: Kívánni fogod.
0: Délutáni kívánságműsor. Csak a kedvenceiddel.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: Az M0-as keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon gyár közelében baleset történt. Egy személyautó korlátnak ütközött, a 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és a nézelődők miatt már mindkét irányban kilométeres torlódás alakult ki. Közben az M5-ös autópályán Kecskemétet elkerülő szakaszán a Budapest felé vezető oldalon terelést építenek ki, a 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, itt is torlódásra kell készülni, több mint 2 kilométeres a sor.
1: Lemondott a Hagyományok háza vezetői is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés pátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Így is van, és megyünk is tovább a Hangárban 4 óra után 3 perccel. Én Hajdú Roli vagyok, folytatjuk a dalok sorozatait, később megnézzünk majd egy finom receptet az estére, de most pedig akkor jön Ava Max és Alan Walker közöse.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
2: Az idő elérkezett. Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánságműsor itt, a 93.4-en.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: 93.4
1: Rádió Dabas.
0: Minden nap két órán át.
1: Kívánni fogod.
0: Délutáni kívánságműsor. Csak a kedvenceiddel.

Rádiódabos az otthon hangja. Mielőtt rátérnék a mai receptünkre, egy kicsit kitekintünk, mert Dua Lipa most nem csak zenében, hanem egy egészen extrém italötettel is felkavarta az internetet. Ugyanis 2021. októberében vírusként terjedt el egy TikTok videója, amiben elég megosztó kombinációt mutatott be. Diétás kóla vagy zéró kóla az alap, amit savanykás és csípős hosszávalókkal dob fel, került bele uborkalé, egy savanyúságos üvegből szeletelt csemegeuborka, jalapeño-lé, egy kis jalapeño paprika, és persze rengeteg jég. Azok, akik kipróbálták, azt mondták, hideg, frissítő, savanykás és csípős egyszerre, szóval tényleg egy igazi ízbomba, ugyanakkor az internet rendesen ketté szakadt, van, aki imádja, mások viszont pedig még a gondolattól is borzonganak. És hogy mennyire megosztó, még Gordon Ramsay is megkóstolta, jól ismerjük a pokol konyhájából, és rögtön ki is köpte, viccesen megjegyezve, hogy ezzel az italal akár a hangszálait is tönkre teheti. És ha ez még nem is lenne elég, Dua Lipa híres arról is, hogy szereti a különleges párosításokat, például vaníliafagyit olívaolajjal és tengeri sóval. Igen, ez is egy létező kombináció nála. Na, hát akkor most jöjjön tőle egy kicsit megszokottabb dolog, egy igazi zene, amiben nagyon is jó, a Don't Start Now.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtó. Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendület.

0: Wardrobe szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoztállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-h-bútor.hu weboldalon.
1: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: A nap végére még maradt 2 óra.
4: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceid kísérnek haza.
3: Töltsd csordultig a rádiódabar zenedobozát.
4: 29 562 562
3: 35 934 934
4: vagy www.rádiódabas.hu.

Május 7-én csütörtökön 11 és 18 óra között véradás lesz Dabason, a Dabasi Művelődési Házban, a Szent István utca 58 szám alatt. Ha tehetünk, adjunk vért, hiszen egyetlen véradással akár 3 ember életét is megmenthetjük, és ha már a segítségnél tartunk, május 10-én vasárnap délután 3 órától egy különleges jótékonyság gálára is várnak mindenkit a Sári Zarándokház és közösségi színtérben. A Vörös Kereszt világnapja alkalmából megrendezett eseményen többek között Belsőci Gergő, Molnár Katalin és Buncsák Zoltán is fellép. Mindenkinek egyébként, aki ellátogat, egy jó cél érdekében teheti, szóval ha segítenek és segíthetünk,

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. A Rádió Dabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
2: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
1: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, incsiklandó vacsora tippek.
2: Éterízesítő.
1: Jó ízű, gasztronómiai percek.
3: Most egy könnyű, mégis izgalmas fogást készítünk. Almás mustáros csirke mellett. A csirke mellett hosszában félbevágjuk, egy kicsit kikrofoljuk, majd sózzuk és borsozzuk mindkét oldalukat. Ezt egy nagy serpenőben felhevítjük, az olívaolajat és a közepesen erős lángon oldalanként 3-4 perc alatt aranybarnára sütjük a húszszeleteket, majd kivesszük és félretesszük őket. Ugyanabban a serpenyőben megolvasztjuk a vaj felét, és üvegesre pároljuk az apróra vágott salátahagymát. Hozzákeverjük a dijoni mustárt, majd felöntjük egy kevés száraz fehérborral, hogy feloldjuk a serpenyő alján maradt ízeket, ezután beletesszük a meghámozott cikre vágott almát, felöntjük csirkalaplével, és közepes lángon 4-5 perc alatt puhára pároljuk, úgy, hogy az alma még egyben maradjon. Ezután visszatesszük a csirke mellett a serpenyőbe, és már csak átmelegítjük őket a szabban. Frissen, tépketten kakukkfűvel ízesítjük, hozzáadjuk a maradék vajat, és hogy szép, sejmes legyen a szósz, és ha szeretnénk, egy kis reszelt citromhéjjal frissítjük az ízeket, az egészet azonnal tálalhatjuk, a legjobban krumplipürével működik, de könnyű salátával is tökéletes választás egy tavaszi napra, pláne egy tavaszi vacsorára.
2: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
1: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
2: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en. A legjobb helyek nagy része már elkelt, de van még neked is egy. De siess! Mondd el kérésed élő szóban 29-es körzet 562-562-es. Küldj rövid szöveges üzenetet 0630-593-4-934. Vagy írj e-mailt kívánság@radiodabas.hu.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Korábban beszámoltunk róla, hogy az M0-ás keleti szektorában Gyál közelében baleset történt, illetve az M5-ösön Kecskemétnél terelés lassította a haladást. Ezek az esetek már nincsenek fent a frissen az útinform oldalán. Vezessünk körültekintően és számoljunk azzal, hogy a forgalom időszakosan még sűrűbb lehet a megszokottnál.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Lemondott a Hagyományok háza vezetői is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen azért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 17 óra után 3 perccel, lassan 4 perccel, és már itt vagyunk a további tavaszi májusi kánikulában. Én, ahogy nézem, még mindig 26 fok van, tehát rettentően jó az idő. Aki teheti, sétáljon, fusson egy kicsit, vagy csak egy kicsit levegőzön. Az is egyébként jó lehet, jövünk lassan a kultúrpercekkel, kiderül, milyen filmet tudunk majd nézni este. Most pedig jöjjön majd akkor pedig Bruno Mars és Rozétól az IPT.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Vármúzeumban egészen július végéig egy különleges látható Irány a galaxis Magyarország és az űrkorszak 1957-1983 címmel. A tárlat az első Sputnik fellövésétől indul és magyar szemszögből mutatja be, hogyan változtatta meg az űrkorszak a tudományt, a technikát, de még a képzeletünket is. Szó esik Gagarinról, a holdra szállás hatásáról és természetesen Farkas Bertalanról is, az első magyar űrhajósról. A kiállításon az űrt megjárt tárgyak, korabeli dokumentumok, interjúk és egy űrhajós kultusz emlékeit idézik fel, azt az időszakot, amikor az emberiség tényleg elkezdte feszegetni a határait. Tehát Vármúzeum, Budapest és július 31-ig látogatható.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Fő a kávé interaktív kiállítás a Kávékultúra történetéről címmel látható egy kiállítás a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elektrotechnikai gyűjteménye részeként október 31-ig Budapesten a Kazinczy utca 21-es szám alatt. A tárlat végigvezet minket a kávézás teljes történetén egészen Bécs 1683-as ostromától, amikor a legenda szerint elindult Európában a kávé hódítása, a reformkori kávéházakon és a legendás Pélvasz kávéház világán át egészen a mai modern kávétrendekig követhetik végig a látogathatók a kiállítást. Kiderül, hogyan készült a fekete leves Petőfi Sándor idejében, milyen volt a kávéházak aranykora, majd hogyan alakult át mindez a szocialista presszó korszakában, és persze azt is megnézhetjük, hova jutott ma a kávékultúra technológiája, illetve az ízvilág szempontjából a legfrissebb újdonságok is láthatóak lesznek. Ami külön extra, nem csak nézni lehet, hanem interaktív élményként keresztül bele is csöppenhetünk a kávé világába. Illatok, workshopok, koncertek és tárlatvezetés is látható a látogatók számára.

0: veled legyek.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
7: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Megkezdődött az Alkotmány utca csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése Bugyin, elkezdődött az óvodai beiratkozás a dabasi óvodákban, szerdán jöhet némi eső.
3: Hírmondó.
2: Rólunk szól.
3: Régiónk hírei.
2: Első kézből.
3: Első kézből.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Megkezdődött az Alkotmány utca csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése Bugyin. A munkálatok célja a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék okozta visszatérő problémák végleges megoldása. Az utca problémás szakaszán szikkasztó árkok kialakítása és mélyítése történik. A csapadékvíz helyben tartása és hatékonyan lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozta visszatérő problémák végleges megoldása. Az utca problémás szakaszán szikkasztó árkok kialakítása és mélyítése történik. A csapadékvíz helyben tartása és hatékony elszivárogtatása érdekében

0: gyermeknek olyan viselkedési szokások, amelyek megkönnyítik az ő óvodás életét. Hát az egyik a szobatisztaság. Ugye ez azért nagyon fontos, mert az óvodai intézmény nem egészségügyi intézmény, tehát nekünk nincsenek olyan tárgyi személyi feltételeink, amelyek segítenék a pelenkás gyerkőcöknek az ellátását. Nyilván előfordul, nincs ezzel semmi probléma, hiszen a kicsiknél még ez mindenképpen benne van a mindennapokban, és természetes, hogy az adós nénik ellátják a gyermekeket ebben az esetben, ha néni baleset történik, viszont tömegesen nem tudunk ellátni felúsos gyerkőcöket. Tehát ez az egyik. A másik egy alapvető önállóság, amely az étkezésre terjed ki leginkább, hiszen vannak olyan csoportok, ahol nagyon-nagyon sok gyermek van, és ugye a két óvónéni meg a darús néni nem tudja végig etetni a gyerkőcöket, tehát a kanál használat, minimálisan a villa használat, bár a kicsiknél még inkább a kanál használat az, amit elvárunk jobban.
1: Felső Pakony is részt vesz a Budapest és környéke levegő minőségi tervének felülvizsgálatában, amelynek célja a környezet levegő minőségének javítása. A vizsgálathoz kérdőív készült, amelyet május 8-áig lehet kitölteni Felső Pakony hivatalos Facebook oldalán. A kérdések elsősorban az ingatlan tulajdonságaira vonatkoznak, a fűtés formájára, az ingatlan szigetelésére, a háztartásban lévő gépjárművekre, azok használati szokásaira, a tömegközlekedési szokásokra és a jövedelmi viszonyokra.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A férfi kézilabda NB1B-s bajnokság 27. fordulójában a Veszprém Handball Academy a Vecsési KKFT együttesével találkozott. A találkozó veszprémi támadással indult, viszont a mérkőzés első gólját a vendégek szerezték, azonban a veszprémiek gyorsan reagáltak. Pintér Koppány egy lerohanás után kiharcolt egy két perces kiállítást, majd megszerezte csapata első gólját is. Nem sokkal később egy labdaszerzés után az üres kapuba is betaláltak. A folytatásban kiegyenlített játék zajlott a pályán, a Veszprém főként gyors kontrákból volt eredményes, míg a Vecsés a felállt védelem ellen próbált helyzeteket kialakítani. A 14. percben egy gólos veszprémi vezetésnél a vendégek időt kértek. Az időkérés után Harnóczy és Apró is pályára lépett, utóbbi 7 méterest harcolt ki, amelyet Gáncs Pető maga biztosan értékesített. A hajrához 3 gólosra nőtt a hazai előny. Az utolsó 5 percben azonban 2-es ember hátrányba került a Veszprém, amit kihasználva a vendégek közelebb zárkoztak. Bár egy gólra feljöttek, de stabil védekezéssel sikerült 2 gólos különbségen tartani az előnyt a hazaiaknak. Tombor Csaba a félidő vége előtt 20 másodperccel még időt kért, de a Vecsés egy időn túli szabaddobásból szerzett góllal egyre csökkentette a különbséget, így 16-15-ös állásnál vonultak pihenőre a csapatok. A második félidő Vecsési támadással és góllal indult, amire Pintér Koppány betöréséből gyorsan válaszolt. Mindkét csapat kemény, agresszív, védekezéssel és intenzív támadásokkal játszott. Ebben a szakaszban azonban a vendégek bizonyultak hatékonyabbnak, és a 36. percben már a vezetésért támadhattak. A Vecsés átvette az irányítást, és támadásban, illetve védekezésben is nehezen találta az ellenszert a veszprémiek, így a 42. percre 3 gólosra növelték a hátrányukat. Pintér kiharcolt egy 7 méterest, amelyet Apró próbált értékesíteni, de kimaradt. A túloldalon pedig újabb vendégtalálat született. A hajrában fegyelmezett védekezéssel és Kőrösi újabb góljával már a Veszprémnél volt az előny, amire a Vecsés az utolsó időkérésével reagált. A végjáték azonban a vendégeknek sikerült jobban. 2 fontos helyzet kimaradt hazai oldalon, amit a Vecsés kihasznált, és végül egy gólos győzelmet aratott, miután először Szabó Bence egal majd Nagy Szabolcs Gergő megszerezte a győzelmet a Vecsésnek, hiszen 31-32-nél véget ért a találkozó. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Holnap a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután

0: porok, zivatarok alakulhatnak ki. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 23-28 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Davas.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Hagyományok Házában is egy igazán különleges és elgondolkodtató tárlat, nehéz szó, látható, a Szabad szappanozni a Tisztaság Kultúr története címmel. Ez nem egy klasszikus hogyan mosakodtunk régen típusú kiállítás, inkább egy párbeszéd a múlt és jelen között arról, mit jelent egyáltalán tisztának lenni. A paraszti kultúra tárgyain keresztül megmutatja, hogyan kapcsolódott a tisztálkodás a természet ritmusához, az évszakokhoz és a rendelkezésre álló anyagokhoz. Közben olyan témák is előkerülnek, amikről ritkábban beszélünk. A tisztaság és a tabu kapcsolata, a piszok jelentése különböző korszakokban, és például a női testhez kötődő társadalmi elvárások. Ez az a fajta kiállítás, ami után egy kicsit máshogy nézünk a hétköznapi dolgokra, tehát a helyszín Budapest Korvin tér 8, november 9-ig látogatható. Ez egy igazán különleges programnak ígérkezik, már csak azért is, mert ez egy hétköznapinak tűnő történet, ám sokkal mélyebb annál.

0: Jelenleg a térségünkben nem érkezett újabb fennakadásról hír, de érdemes figyelni a forgalom átalakulását is. Korábban beszámoltunk róla, hogy az M0-as keleti szektorában Gyál közelében baleset történt, illetve az M5-ösön Kecskemétnél terelés lassította a haladást, ezek az esetek már nincsenek frissen fent az Untinform oldalán, vezessünk körültekintően és számoljunk azzal, hogy a forgalom időszakosan még sűrűbb lehet a megszokottnál is.
1: Kulturkáló, válogatott helyi és hazai programok.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ha egy igazán történelmi, nagyágyú, eposzi filmmel zárnánk a mai napot, akkor ez most egy teli találat. Ma este ugyanis a Filmánián műsoron jön a Nagy Sándor, a hódító, amellyel Nagy Sándor elképesztő életútját láthatjuk, követhetjük végig Colin Farrell főszereplésével, Angelina Jolie és Val Kilmer mellékszereplésével és Oliver Stone igazi nagyszabású rendezésével. Ugye Nagy Sándor gyerekkora óta a dicsőségről álmodott, és végül tényleg elérte, egy apró makedon királyságból kiindulva, pár év alatt az ismert világ nagy részét meghódította, legyőzte a hatalmas perzsa birodalmat, elfoglalt Egyiptomot, majd egészen Indiáig vezette a seregét. A történelem egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb hadvezére lett, mégis mindössze 33 évesen rejtélyes körülmények között halt meg. Barátságok, hatalom, hódítás és emberi sok-sok egy történet, ami tényleg megváltoztatta a világ menetét. Mindez ma este 8-tól a Filmmánián. Én pedig ezzel már a búcsúzom is, ha tehetitek, maradjatok az otthon hangján, este 7 órakor és holnap reggel 5 órakor a térségi napló vasárnapi adását ismételjük, 6 órakor pedig már együtt is ébredhetünk a TikTokkal. Én Hajdor Oli voltam, köszönöm szépen a mai figyelmet, jövő héten újból találkozunk, ciao.
0: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Lemondott a Hagyományok háza vezetői is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PN Go rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés pátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sztereó.
6: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
6: rejtélyek és megoldások.
7: Sztereó.
6: Sztereó.
8: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Bele is kezdjünk tehát a keddi sztereóba, és ahogy említettem, a mai napon két településre fogunk ellátogatni. Az első állomásunk az Üllő lesz. Stúdiónk vendége Tóth Péter, a város polgármestere. Köszöntelek a műsorban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük is akkor a beszélgetést azzal, nyilván mi mással foglalkoznánk elsőként, mint hogy a választások lezajlottak, és hát változások történtek Üllő életében is, legalábbis változások fognak bekövetkezni majd ettől a hétvégétől, hiszen ugye hivatalosan majd most kezdi el az új kormányzat majd a munkáját a hétvégi beiktató ünnepség után, és a választás eredménye, illetve a választókerületben, a Pest vármegye 8-as körzetében is úgy döntöttek, hogy a Tisza párt képviselőjének adják meg a bizalmat. Dr. Szűcs Lajos, a korábbi Fidesz-KDNP jelöltje nem kapott elegendő támogatást a következő 4 évre, és az új kormányban majd Balajti István fogja képviselni a régiót, többek között majd Üllő települést, ugye ez Vecsési körzet egyébként, hogy így pontosítsuk még a választókerületet. Kezdjük akkor azzal, hogy hogyan fogadtátok az eredményt, hogyan fogadtátok magát a részvételt, hiszen azért egy elég jelentős számú támogatást kaptak ugye a jelöltek a lakosok által, és hát még adódik a kérdés, hogy esetleg már elkezdődtek-e a beszélgetések, volt-e már találkozó akár itt helyi ügyekről, vagy a régiót érintő ügyekről, amire majd a hangsúlyt kell fektetni a következőkben.
2: Hát igen, április 12 az szerintem, illetve a polgárok nagy része szerint is a szavazatukkal egyértelműen döntést hoztak. Egy olyan legitimációt adtak a Tisza pártnak, illetve a Pest 8-as országgyűlési képviselőnek, ugye Balajti Istvánnak, ami tényleg egészen megdöbbentő. Tehát Üllő városában, ha csak a saját számainkat nézem, de hát nézhetném a régiót is, nézhetném az országot is, kb. 10 000 pár száz emberből 8380 ember ment el szavazni, és azért majdnem 82%-os részvétel, tehát egy brutális támogatás, és hát nincs olyan körzet, ahol tulajdonképpen a Tisza párt jelöltje nyert volna fölényesen. Én azt gondolom, hogy az az önkormányzatiság, az irány jöhet el a következő években, és én erre számítok, ami miatt érdemes igazán egy városnak a ügyeivel foglalkozni. Amikor érdemben lehet egy országgyűlési képviselővel tárgyalni, nem alá fölé rendeltség, nem ilyen hűbérúri viszonyok vannak, hanem nem a gőg, nem az önteltség, hanem a tisztesség és az egyenesség az, ami elsősorban utat mutat. Ez egyértelműen megmutatkozott a kampányban. Az egyik oldalon egy teljesen tisztességes, korrekt kampány, a másik oldalon hát az előző országgyűlési képviselő leginkább velem próbált vitába szállni, ami nagyon furcsa volt, mert ugye nem én vagyok a jelölt, sem Zelenszkij, sem én nem voltam, akivel küzdenie kellett, ennek ellenére ezt tette meg. Elindult a kapcsolat, több esetben már megkerestük azokkal a felvetéseinkkel, irányokkal, ami egyrészt a Tisza pártnak a programjában benne voltak, másrészt meg amit mi ott a frontvonalon tapasztalunk. Tehát azért az önkormányzatiság, a képviselőtestület, a polgármester azért napi szinten fut bele olyan problémákba, amire nem nála van a megoldás kulcsa, és ugye nem véletlen, hogy ugye a önkormányzatoknak a jogkörének a visszaadása az egy igazán pozitív irány, és ezt várjuk, hogy ebbe a dologba előrelépések történjenek. Két heti rendszerességgel mindenképpen találkozok a képviselő úrral, illetve én azt gondolom, hogy heti rendszerességgel írásban is valamilyen módon vagy telefonon megkeresésre kerül.
1: Ugye 4 választókerületről beszélgetünk itt a vételközetünkben, a 8-as, 9-as, 10-es és a 13-as. Talán Üllő tekintetében a 8-as és a 13-as kerületnek kell valamilyen szinten együtt dolgozni, mert például azért vannak olyan ügyek, amik átívelnek egy-egy választókerületen, legyen itt szó akár arról, hogy úthálózat, vasút, akár nem tudom, egyéb infrastruktúrális kérdések, vagy akár az agglomeráció kérdése, hiszen ugye egyre inkább tolódik ez is kifelé, tehát itt azért együttműködésre van szükség. Eddig is meg volt gondolom a településvezetők között, erről már beszéltünk, de most nyilván itt ugye ez új helyzetet fog teremteni. Vannak már egyébként olyan konkrét kérdések, vagy olyan feladatok, amit első körben kell majd egyeztetni, és ott fontos döntést kell majd meghozni?
2: Több dolog van. Alapvetően fontos például, ugye agglomerációban a 3 autópálya, a nemzetközi reptér viszonylatában van egy olyan irány, egy olyan kész tervek, amiket még az előző kormány is támogatott, és nagyon bízom abban, hogy az új kormány is ezt teljes mértékben fogja tudni támogatni. Ez Ez a M4-es útnak a több sávval való kiszélesítése, a 31-es útnak a bekötése, ugye Gyömrő irányából, és a ottani, meg nálunk lévő logisztikai parkokhoz egy külön logisztikai lejáratnak a megnyitása. Jelen pillanatban az M4-es komoly veszélyeket hord magába, hisz egy alultervezett ülői lehajtóban, rövid lehajtósával, alultervezett, alulkapacitált körforgalommal. Nagyon hosszú évek óta mondjuk, hogy az a évi 150 ezer kamion, ami tulajdonképpen csak ülő tekintetében a logisztikai parkokba kibejár, az egy komoly mértékben tudja megnehezíteni a ülői polgároknak a munkába, illetve a hazajutását, ezért felszokott torlódni a forgalom. Tehát nagyon bízunk abba, hogy a kész tervekkel, az Európa Uniós pénzeknek a visszahozatalával Magyarországra, ami jár az országnak, olyan fejlesztések tudnak megvalósulni, ami valóban a régiónak, illetve ülőnek is egy előremutatás jelent. Ez például mindenképpen benne van, de benne vannak a kerékpárutak. Tehát itt lenne azért az ideje, mi Üllő és Vecsés között idén ősszel átadunk egy kerékpározás alkalmas utat, ami teljes mértékben csak a kerékpárosoknak lesz használható, és más közúti forgalom nem kerül rá. De hát nagyon szeretnénk ebből az irányba nyitni Monor fele. Én nagyon bízom abba, van szerencsém ismerni a mondani körzetben lévő Tiszás jelöltet, ugye a Polgár Györgyöt, és én azt látom, hogy ő is ennek abszolút a támogatója tud lenni.
1: Ez a jövő, de hát kicsit beszéljünk a múltról, mert hogy beszéltünk már olyanokról, itt olyan dolog került most szóba, hogy átívelő dolgok akár a választók előtten, de hát vannak olyanok, amik az egész országot érintik, ilyen például az önkormányzatiság kérdése, és ebben rengeteg fórumon, rengeteg találkozón történt egyeztetés az elmúlt időszakban. Nyilván itt a jelenlegi kormánypárt képviselője, ugye Navracsics úr arról beszélt, hogy majd a választások után lesz ebben változás. Hát így vagy úgy valóban lesz változás, hiszen a Tisza kormánynak is ugye az volt az egyik vállalás, hogy ezt felül fogják vizsgálni. És ugye a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által is volt egy ilyen találkozó, szóval ezek az egyeztetések elindultak. Itt mi az, ami elhangzott? Mi volt az a legfontosabb megállapítások, amik elhangoztak? Illetve ugye nagyon sok képviselő, településvezető említette azt is, hogy hát itt azért vannak olyan jogok, amiket vissza kellene kapni például egy-egy önkormányzatnak, mondjuk, hogyha Üllőre koncentrálunk kifejezetten, akkor ott mi az, ami fontos lenne, hogy visszakerüljön?
2: Hát igen, ez is egy döbbenetes nagy különbség. Tehát évelején volt szerencsém részt venni, még az előző kormánynak a meghívásából, a Pest megyei kormányhivatalnak a 5. kerületi városházai épületében, ahol vázolták azt, hogy mekkora reformokat fognak 2029 önkormányzati választások után a Fidesz kormány bevezetni. Nincs annyi időnk. Tehát a polgármesterek, a városvezetők, akik látják a különböző településeknek a működését, látják a pénzügyi helyzetét, amikor évek alatt most már közel 1,5 milliárdot elvonnak például a mi településünktől, olyan mértékben nő a szolidaritási hozzájárulás, olyan mértékben nőnek a különböző egyéb versenyképes járásoknak csúfolt adóbevételek, ami mind az ülői emberektől, tehát az adott településtől veszik el a pénzt. Tehát mindenképpen pozitívnak tartottam azt, hogy a Magyar Önkormányzati Szövetség ebbe lépett, és Gödöllőn tudtunk ebbe egyeztetni. Körülbelül 3-4 millió embert képviseltek szerintem azok a polgármesterek, akik ott voltak. Itt egyértelmű kiállás történt azzal kapcsolatban, hogy önkormányzati jogokat vissza kell kapnunk, mert így az üres kamra kulcsával, és nem csak a pénzügyi kamra, hanem a különböző jogkörök tekintetében lévő lehetősége sincs meg a jedzőnek, meg a különböző osztályvezetőknek. Tehát például mit jelent ez? A iparűzési adó, azt minél nagyobb mértékben szeretnénk ugye megtartani, tehát a szolidaritási hozzájárulásnak a jelentős csökkentése szükséges. A versenyképes járások nem így, nem ilyen formában, szintén egy nagyon komoly elvonás. Akkor a gépjárműadó, kerüljenek vissza végre az önkormányzatokhoz. Tehát Üllő olyan mértékű gépjármű forgalom, akár a logisztikai, akár a lakosság által van, hogy bődületes rossz irány, hogy a nemzeti költségvetésbe fizetjük be, amikor a saját útjainkat tudnánk fejleszteni, hisz nincsenek uniós pályázatok. Építéshatóság teljesen megdöbbentő. Ugye mi a gyáli építéshatósághoz tartozunk, ha jól tudom, 22 településhez tartozik, most oda is van talán 2 ember. Olyan mértékű elcsúszásban vannak az építési engedélyek kiadásánál, az, hogy lokálisan milyen mértékben vannak benne az adott ügyekben. Tehát az építéshatóság az egyértelműen vissza kell, hogy a településekhez kerüljenek, és saját magunk ismerjük azokat az utcákat, azokat a fejlesztési lehetőségeket, amik történhetnek, nem egy 22 12 településből egy helyen, és főleg ott is meg ilyen alulkapacitált humán erőforrással, hogy egy-két ember végzi a összes település munkáját.
1: Erre egyébként látszik, mert ugye az egyeztetés megtörtént akár a Tisza párt képviselőivel vagy jelöltjeivel, hogy látszik valamilyen előre mozdulás, hogy ők is azért fontosnak tartják ezt a változtatást, illetve milyen gyorsan kellene, hogy megtörténjen.
2: Hát ugye 16 éven keresztül ugye folyamatosan történtek a jogköröknek az elvonása. Én azt gondolom, hogy abban a tekintetben türelmesnek kell lennünk, hogy föl kell állni ennek az új kormánynak. Tehát látszik az, hogy azért az elmúlt pár hét, négy hét sem telt el teljes mértékben, azért nyomtalanul szinte heti, napi rendszerességgel olyan mértékben változik a helyzet, ami én mind azt gondolom, hogy azt mutatja, hogy itt valóban lesz változás, lesz valóban elszámoltatás végre, és lesz előrelépés. Tehát én az eddigi kommunikáció során az országgyűlési képviselővel, Balajti úrral azt tapasztaltam, hogy ő teljes mértékben fogja képviselni a Tiszának a programjában foglaltakat, és mi nem is kérünk mást. Tehát nekünk az, ami a programban benne van, az nagy mértékben lefedi azt az irányt, ami miatt a magyar lakosság túlnyomó része a Tiszára adta a szavazat.
1: Hát várjuk ezeket a fejleményeket, és nyilván fogunk erről is beszélgetni majd a következőkben. És mielőtt szünetre menjünk el, még egy kis múlt idézés továbbra is. Ugye lassan már a naptár év feléhez érünk. Ugye korábban beszélgettünk már a 2026-os tervekről, beruházásokról, fejlesztésekről, stb. Hogyha így számot kellene adni az elmúlt fél évről, illetve a tervek ütemezéséről, mennyire haladnak ezek a munkálatok, hogyan áll most ilyen tekintetben ülő?
2: Alapvetően, hál' Istennek, ugye a költség, nem emlékszem pontosan, amikor voltam itt utoljára, de azt hiszem a költségvetés elfogadása előtt talán. Igen. A költségvetés elfogadásra került, így azt gondolom, hogy az idei évben is megtörténhetnek azok a komolyabb fejlesztések, amiket ígértünk, tehát azért komplett közvilágítás, ledes csere, a különböző járdafelújítások, az egészségháznak a felnőtt részének a teljes felújítása, a iskolai elektromos hálózatnak a tovább bővítése, és mind olyan fejlesztések, amik a lakosság érdekeit szolgálják. Itt azért így vagy úgy mindenképpen bezavar szerintem ez a választás, mert azért itt kiesik most hát a legjobb indulattal is szerintem 2-3 hónap. Ettől függetlenül, mivel nagy részben saját forrásokból próbáljuk ezeket a fejlesztéseket megtenni, így legrosszabb esetben az történhet, hogy mondjuk az év második felére csúsznak a nagy fejlesztések. Tehát itt azért a közbeszerzések lefolytatása, a különböző hatósági engedélyeknek a jóváhagyatása az lassabban megy most az újonnan felálló kormány és illetve a kormányhivatali működések kapcsán, de ezzel együtt jár az, hogy ha teljesülnek ugye a Tisza párt által megfogalmazott kampányigéretek, akkor konkrétan bízunk abba, hogy akár az év második felére megérkezhetnek olyan uniós támogatások, vagy akár a szolidaritási hozzájárulásnak. Nekünk még van két részlete, amit nem utaltunk el, azért is az több 100 millió forint, amit bevallom nem is szeretnék elutalni. Az elmúlt pár hétben utaltunk egy közel 400 millió forintos összeget, ami egy átláthatatlanul ugye bemegy a költségvetésbe, és nem látjuk, mire használják föl. Én abba bízom, hogy az év második felében a további források már itt maradnak, nem kell befizetnünk, és azokat mind plusz fejlesztésre tudjuk fordítani.
1: És hogy milyen fejlesztések zajlanak, ezzel megyünk tovább a szünet után. Bye.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Már is a beszélgetést, vendégünk továbbra is Tóth Péter ülő polgármestere, és fejlesztéseknél hagytuk abba, és azt ígértem, hogy olyan fejlesztésekről fogunk beszélgetni, amik már viszont zajlanak, vagy folyamatban vannak, mert hogy több is van jelen pillanatban, ilyen például a felnőtt házi orvosi rendelő felújítása, aztán beszélhetünk járdaépítésről, a hosszú berek út felújításáról, illetve a közvilágítás fejlesztéséről is. Hogyan állnak ezek a beruházások, fejlesztések?
2: Igen, tehát valamelyik még abban a fázisban, hogy a tervezés. Tehát ugye azért egy közvilágítási tender azért az hát majd közel 3-400 millió forintos beruházás lesz, és ennek a terveztetése, illetve a közbeszerzés kiírása fog most a testület elé kerülni. Mivel nincsenek uniós támogatások, nincsenek hazai pályázati támogatások mindenféle téves híresztelés ellenére, így alapvetően tényleg teljes mértékben saját fejlesztési potenciára kell hagyatkoznunk. Ennek ellenére a ülő településnek egy részben kicsi elhanyagoltabb részet az elmúlt 30 évben nem nagyon kapott támogatást, ez Hosszúberek, ott a egyetlen útját Hosszúbereknek azt sikerült felújítanunk, és a jövő évben a teljes járdahálózatát ennek az útnak is fel fogjuk újítani.

0: tenni. Az ott élők, én azt látom, hogy nagyon hálásak, sokkal minőségibb a közlekedés, illetve a többi fejlesztés kapcsán, ugye felnőttházi orvosi rendelő, ez az, ami részben mi 3-4 hónapra terveztük a fejlesztést, de úgy néz ki mostani tervek kapcsán, hogy ez akár még a fél évet is elérheti. Tehát valószínűleg ez a 2026 ősz, 2027 tavaszán fog tudni realizálódni, és hát egy teljesen más. Tehát mint ahogy a gyermek orvosi rendelő védőnői szolgálat tekintetében, tehát előre léptünk majdnem 20-30 évet, tehát ugyanezt várom a felnőtt orvosi részen, és hát vannak további fejlesztési potenciálok, amit szeretnénk egy új városközpontot is kialakítani, ahol a lakosság minél nagyobb mértékben tud igénybe venni különböző szolgáltatásokat. Tervezünk egy nagyon komoly, nagy játszóházat, olyan művelődés, vagy olyan sport, illetve edzési lehetőségeket, amik szintén a város lakosságának ülői lakszemkártyával kifejezetten kedvezményesen vehetők igénybe, nem profit alapú lesz, hanem alapvetően a város 100% önkormányzati tulajdonban lévő KFT-k üzemeltetésében. Azért ez egy jelentős különbség tud lenni. És amilyen fejlesztést még ugyan látunk, ugye az iskolának az elektromos hálózatának a továbbfejlesztése, illetve olyan szintén sport és rekreáció, egészség, ugye ezt hangoztatjuk, hogy mi a ciklusunk alatt leginkább ezekbe a fejlesztésekbe szeretnénk belemenni. Egészen addig, ameddig az uniós fejlesztések révén el nem érnek hozzánk azok a fejlesztési összegek, amit tudunk az úthálózatra és minél nagyobb mértékben a járdahálózat fejlesztésére fordítani, mert jelen pillanatban folynak a járdahálózati fejlesztések, de ezek a saját városüzemeltető KFT-nkkel és a saját ütemünkben, most jelen pillanatban a Gyár utcának az egyik leghosszabb utca üllőn a járda hálózatnak a fejlesztése van.
1: Itt az elmúlt időszakban, meg most is ugye szóba került itt a különféle elvonások, különféle támogatások, legalábbis a város részéről a központi büdzsé felé. A támogatás, ezt most idézőjelesen értettem, de ugye szóba került, hogy nincsenek pályázatok, vagy kevés pályázat van, amiben mondjuk akár részt tud venni egy üllőméretű település. Hogyha akár az elmúlt időszakot nézzük, vagy mondjuk a jelen állapotot, van olyan elmaradása, vagy olyan adóssága a lakosok felé üllőnek, ami már egy jó ideje várat magára, és hogyha akár ezek az EU-s pénzek megérkeznek, vagy hogyha egyben maradhatnak azok a pénzek, amik ugye eddig elvonásként fel voltak tüntetve a költségvetésbe, ott maradnak, akkor az most megvalósulhat?
0: Számtalan. Tehát ezért is ülök kifejezetten, hogy végre a szakma került a Vitézi Dávid személyében, ugye a minisztérium élére. Tehát a MÁV-val való együttműködés kapcsán azért nekünk komoly együttműködési problémák vannak, mint szerintem a legtöbb településnek. Tehát évek óta, de talán már a 10 évet is eléri az, hogy milyen mértékben okoz például a gyalogos átkelésnek a biztonságos megoldása a különböző átkelő helyek tekintetében. Tehát, és itt már ott tartunk, vagy az elmúlt években ott tartottunk, hogy minden költséget mi vállalunk, mi terveztetjük, mi fizetjük ki, és még mindig nem tudunk odáig eljutni, hogy a végén rákerüljön egy pecsét, hogy ez megtörténjen. Különböző zajvédő, zajgátló megoldásoknak, a falaknak a kialakítása, ugye a komplett települést keresztül megy rajta a százal vasútvonal, ez mind komoly életminőségi problémákat okoz az ott élőknek, hisz nem csak a vasút, hanem ugye közvetlen leszállási övezetben vagyunk, tehát a repülőknek a 70-80%-a is ugye a településünk fölött ereszkedik és száll le a Ferihegyi repülőtérre. Tehát ezek mind olyan megoldások, amihez uniós támogatást kérünk és várunk, mert saját hatáskörben nem is tudunk ezekben a dolgokban lépni, mert ugye MÁV terület, állami hatáskör.
1: Van még egy olyan terület, amivel ugye egyre több településnek foglalkoznia kell, településvezetőnek, ez a szociális bérlakások építése. Ugye nem csak település szinten, de ugye országos szinten is egyre nagyobb kérdés, hogy ezek megvalósuljanak a következő években. Ezt milyen forrásból tudja akkor így saját önerőből létrehozni üllő, illetve kik milyen feltételekkel és hogyan tudnak majd erre pályázni, illetve mikor várható, hogy ezek elkészülnek?
0: Igen, tehát jelen pillanatban azért üllő eléggé elhanyagolt volt abban a tekintetben, milyen önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok vagy üzleti ingatlanok voltak. Ebben az elmúlt egy évben végeztünk egy olyan felmérést, és bekategorizáltuk azokat az épületeket, amik bontandó vagy akár értékesítési státuszba kerülnek, illetve mik azok, amik érdemesek a felújításra. Pont most, még ebben az évben én azt gondolom, hogy plusz egy olyan 4-5 olyan lakás tud felújításra, illetve megvásárlásra kerülni, ahol ülői polgárokat szeretnénk minél inkább előtérbe helyezni, hogy igénybe vegyék. Itt 100%-ban saját, tehát nincsen se uniós, se hazai támogatási pénz benne, és elsődlegesen biztos, hogy egy új pályázati rendszert szeretnénk kialakítani, ahol a különböző szociális együtthatók révén valóban, valószínűleg inkább a gyermekekkel rendelkező polgárok kerülnének részben ugye előtérbe, de mindenképpen ennek kifejezetten az lesz a célja, mint a szociális bérlakásoknak valójában, hogy egy tisztességes élethez, életminőséghez való hozzájárulást tudjon adni az önkormányzat. Ezért módosítanunk kell a elmúlt 1-2 évtizedben a valós piaci lehetőségektől teljesen elrugaszkodott bérleti konstrukciókat is, mert pár forintért, pár ezer, pár tízezer forintért voltak havi szinten bérelve akár 100 négyzetméteres ingatlanok. Tehát ez biztos, hogy újra kell gondolni. Az idei évben a belső ellenőrnek meg a különböző osztályvezetők, jegyzőasszony támogatásával, ügyvéd úr támogatásával ki fogunk alakítani egy olyan pályázati modellt, ahol hozzá fogunk nyúlni ezekhez a szociális bérlakásokhoz, illetve az üzleti ingatlanoknak a bérleti díjához is.
1: Itt most néhány ingatlanról beszélünk, vagy néhány lakásról, de hogyha van rá keret, ugye, ha már így fel lett mérve, hogy milyen ingatlanokkal, hány ingatlannal, illetve ugye abból milyen bevétellel rendelkezik esetleg az önkormányzat, esetleg folytatódhat is, bővülhet ezeknek a köre, tehát akár újak építése, stb.
0: Újak építésébe szerintem kevésbé mennénk bele. Ülön, amúgy is azt tapasztalom, hogy a főépítészünkkel, dr. Kósa Balázsral egyeztetve, hogy Magyarországon a települések tekintetében akár ilyen 30-35%-ban is vannak olyan ingatlanok, amik üresen állnak. Tehát az irány inkább valószínűleg az lenne, hogy ezeket felmérni, és ezen ingatlanok esetében, hogyha állami tulajdonban vannak, hogyha olyan magántulajdonban vannak, hogy nincs kihasználás alatt, egyre inkább próbáljuk ezt a önkormányzati elővásárlási jogokat előtérbe helyezni, és vásárolni ingatlant aránylag, én azt látom, nem is rossz árakon, és utána ezeket visszahozni maga a együttműködésbe a lakossággal. Ez igazán azt gondolom talán a fenntarthatóbb és a leggyorsabb megoldás.
1: Folytatjuk azzal a beszélgetést, amiről már korábban is szó volt, ez a köztemető körüli kérdés, ugye akkor arról beszélgettünk legutolsó alkalommal, hogy a temetőüzemeltetés és fejlesztés ugye egy összetett kérdés, hiszen az egyház, egy gazdasági társaság és az önkormányzat is érintett ebben, és akkor azt beszéltük, hogy itt elindul egyfajta kommunikáció, egyfajta egyeztetés, hogy itt tisztázódjanak a helyzetek. Hogyan alakul ez? Hogyan alakult?
0: Hát azt mindenképpen pozitívan mondhatom, hogy az önkormányzatnak mind a temetkezési üzemeltetést végző céggel is jó kapcsolata, és a helyben lévő egyházakkal is. Nekünk alapvetően szerződésről aláírás már nem hiányzik, tehát az önkormányzat az mindenkivel megállapodott ebben az ügyben. Még a legutolsó információm szerint nem került végső aláírásra a katolikus egyházközösség, illetve a köztemető üzemeltetését végző cég között a megállapodás. Én bízom benne, hogy ez május hónapban megtörténik. Az elmúlt időszakban szerintem tényleg mindent áthatott, egyrészt a kampány, illetve a választási időszak. Nem feltétlen ez volt én azt látom, a prioritás mindenki szem előtt, de én azt láttam, már olyan szinten közeledtek az álláspontok, hogy itt bízom abba, hogy a megoldás az megszületik minél hamarabb. De ez napi szinten problémát se az ülői lakosságnak, se a köztemető működtetésében nem okoz.
1: Rövid szünetre megyünk el, utána már is folytatjuk tovább.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatódik tovább a Sztereolyt a 93.4-en. Továbbra is ülön vendégeskedünk, Tóth Péter a vendégünk, ülő polgármestere. És a folytatásban, amiről beszélgessünk a szünet után, az az, hogy most van a különböző hatóságoknak a beszámolási időszaka, és itt ilyen szervezetekre kell gondolni, mint a rendőrség, tűzoltóság. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Nyilván érkeznek a statisztikai adatok, a beszámolók. Mi az, ami elmondható ilyen tekintetben?
2: Köszönöm ezt a kérdést, mert végtelenül büszke vagyok arra, amit talán az elmúlt másfél évben, mióta 17 év után átvettük a városvezetést, leginkább a egészség, sport, rekreáció mellett azért a közbiztonságra helyeztük a hangsúlyt, és létrehoztunk egy olyan rendészeti csoportot, ami tulajdonképpen a mezőröket, a közterületeseket, a polgárőröket, illetve a rendőrségnek az együttműködését próbálja minél inkább koordinálni, minél inkább olyan formába önteni, hogy megfelelő legyen. És egészen elképesztő az a statisztikai adat, ami tényleg azt tudom mondani, hogy a monori járás tartozunk közbiztonság szempontjából, hogy talán a legjobb mutatókkal rendelkezünk az összes bűncselekmény vagy szabálysértésekkel kapcsolatban. Tehát maga a rendészeti csoport, illetve a rendőrségnek az együttműködése az tényleg példamutató. Maga a polgárőröknek a létszáma az kicsit a civil aktivizmussal összefüggve, hát én azt hiszem ilyen, hát két és félszeresére nőtt, tehát körülbelül 30, ha jól emlékszem, 36-38 polgárőrünk van, azért ez egy 13 ezer fős településen igen jó szám, és azt látom, hogy egyre inkább próbáljuk magát az együttműködést azt összesimítani, hogy mind a rendőrség is ki tudja venni ebből is a részét. Van egy ilyen szabadidős járőr támogatásunk is a monori rendőrkapitányság felé. Nagyon jó az együttműködés a monori rendőrkapitánnyal, a helyettese tulajdonképpen a ülői őrsparancsnok. Tehát én azt látom, hogy egy olyan útra léptünk, amit az ülői emberek az kifejezetten pozitívan vesznek. Ezt az összes rendezvényünk, illetve az önkormányzati különböző események kapcsán tapasztalhatják, nemrég volt május 1-e, nagyon sok ezer ember egy nagyon komoly futással, 1000 fő futott a Fut az Üllő rendezvényen, és szinte én úgy tudom, hogy nem is volt olyan eset, ami említésre méltó, tehát közbiztonsági szinten ezt mindenképpen lehoztuk. Tűzoltóság. Ugye nálunk önkéntes tűzoltóság működik, az Üllői önkormányzat ugye a civil szervezeti támogatási körből támogatja, évről évre nagyobb összeggel, és azért is pozitív, és nagyon büszkék vagyunk a önkéntesi működésükre, mert hát, hogy is volt, talán egy olyan fél évvel ezelőtt volt egy nagyon komoly vihar, talán még akkor is volt, amit és Vecsésen nagyon komoly károkat okozott az a vihar. És az ülői önkéntes tűzoltók, annak ellenére, hogy nem a területük, önkéntesen felajánlották a segítségüket, átmentek, és nagyon nagy mértékben segítettek a vecsési polgároknak, illetve Vecsés önkormányzatának a rendbetétel kapcsán. Tehát évről évre nőnek sajnos a különböző olyan esetek, amikor a tűzoltóságnak be kell avatkoznia, és ebbe én azt látom, hogy egyre magabiztosabban és egyre több esetben tudnak támaszkodni nem a monori tűzoltóságra, hanem az ülői önkéntesekre. Tehát innen is hatalmas tisztelet, és köszönjük a munkájukat.
1: Közeledünk a tavasz végéhez, de hát a tavasz a megújulás, ugye a természetből való visszatérésnek az időszaka, és hát ha már természet, akkor a kertek is újra aktívak, újra egyre több időt törtünk a saját kertünkbe, illetve a közösségi tereken. És hát ehhez kapcsolódóan ugye nagyon sok minden történik, például folytatódik a komposztáló program, és kihirdetése került az éves fűnyírási rend, valamint a fakivágásoknak is lett protokollja, hogy ez is megváltozott. Tulajdonképpen egy zöld gondolkodás, egy újragondolás indult meg városban. Mit kell erről tudni?
2: Azt kell róla tudni, hogy alapvetően 2019-ben, amikor a civil szervezetünk, az Üllőte vagy Egyesület megjelent, és bejutott a testületbe Üllőn, akkor én kaptam meg a Környezetvédelmi Bizottsági elnöki tisztséget még képviselőként, és 2024-ig ez a Környezetvédelmi Bizottság egyre nagyobb mértékben próbált irányt szabni, akkor még ellenzékből, de 2024-től ugye a képviselőtestületben ez a Környezetvédelmi Bizottság, én azt látom, hogy még inkább, hál' Istennek, ugye megkapták hozzá a megfelelő támogatást és a különböző kiemeléseket, akár a bizottsági keretösszegek emelése kapcsán, tehát nem csak az említett, az előző időszakokban, tehát az elmúlt 10 évben a fakivágások sokszor indokolatlan, nem megfelelő mértékben ledokumált esetek esetekben is megtörténtek.
1: Nálunk, erről beszéltünk is a legutolsó alkalom, hogy volt egy ilyen eset pont.
2: Igen, nálunk hál' Istennek azért sajnos vannak olyan esetek, amikor nincs más megoldás, mert első az ember életvédelme, főleg akkor, hogyha egy gyermekintézmény esetében történik. Viszont ezek mind szakértői kép és dokumentációval alátámasztott esetek, amikor egyszerűen nem lehet más tenni. Viszont emellett olyan programok is elindultak, például a fecskefészek program, tehát hál' Istennek szinte teljes mértékben ki lett már a keret maga a fecskefészek tekintetében. Amúgy is most van az időszaka merítve, és azok a különböző hulladékgyűjtések, vagy azok a egyre nagyobb mértékben alpolgármester asszonnyal, Rácékeivel alpolgármester asszonnyal, például a különböző személygyűjtések, ami kül- és belterületen egy évben most már akár 3-4 alkalommal is megtörténnek, az mind azt az irányt mutatja, és próbáljuk a lakosságot ebbe az irányba edukálni, hogy a saját lakókörnyezetünknek a minőségért leginkább mi felelünk. Tehát azért nagyon sok esetben látjuk azt, hogy a állomáshoz vezető úton, járdák mellett, különböző intézmények mellett azért van szemét, és az nem mások által kerül eldobásra, hanem általunk, a lakosság által, és ezeket a dolgokat kellene egyre inkább fejlesztjük, ugye a különböző szemétgyűjtő helyeknek a kihelyezését úgy kialakítani, hogy a főbb útvonalak esetében akár, ugye főleg a járdák mellett ez megtörténjenek, és én azt látom, hogy lassan, ez egy lassú folyamat, szerintem még az emberek fejébe rendet tudunk tenni azzal kapcsolatban, hogy is kell viszonyulni a természethez, de mint ahogy ez a áprilisi rendszerváltási eredmény is azt mutatja, hogy érdemes azért küzdeni, mert egyre inkább, amikor mondjuk az országos kommunikációban, különböző médiaplakátokban végre nem a gyűlöletkeltés, hanem az fog mondjuk megjelenni a buszmegállókban, hogy a saját természetünkkel, a saját környezetünkkel hogyan és miként kell bánnunk, akkor az egy idő után csak át fog menni. Ha nem, akkor a fiataloknak legalább átmegy, és mégiscsak övék a jövő. Tehát én bízok abba, hogy maga mind a környezetvédelem, mind a természetünknek a védelme az most egy jó irányba megy.
1: Beszélgetésén jöjjenek a programok. Ugye most hétvégén már említettünk egy futóversenyt, és ugye fut az ülő szervezésében, erről mi is beszámoltunk már, illetve hát hatalmas majál is volt Üllőn, koncerttel záródott, ugye nagy koncerttel ez a rendezvény, úgyhogy már egy ilyen nagyobb eseményen túl is van a város, de hát nyilván lesznek a következő időszakban is programok. Mire számíthatunk, mi lehet?
2: Igen, számtalan kis program, de most a legnagyobbakat, ami azt gondolom, hogy azért megmozgatja az embereket, az egyetemen ugye ez a majális volt, tehát a gyerekprogramoktól kezdve a esti Walmart koncerttel zárva, ezzel a 1000 fős induló, futazüllő regisztrált résztvevővel, tényleg egy döbbenetes élmény volt látni kicsiktől a nagyokig, hogy milyen mértékben megtalálják a hozzájuk illő tevékenységet. A következő olyan komolyabb részvétel az a május végi gyereknap. Ott nem is annyira inkább a játékok minőségére szeretnénk helyezni a hangsúlyt, hogy a gyerekek minél inkább érezzék azt, hogy gondolkozzanak, logikai feladatok, olyan tevékenység legyen, ami fejleszti őket, tehát nem feltétlenül a legújabb dodgemek meg stb. Megoldások irányába szeretnénk elmenni. Június 13-án várható Csülökfesztivál. Ezt az elmúlt évtől kezdve egy régi hiányzó dolognak helyt adva visszaadtuk a Üllői Ipartestületnek, és ő szervezi. Mi ebbe estére egy nagy koncertet szerveztünk a Üllőnek a központi zöld területére, közvetlenül a Csülökfesztivál mellé, ahol várjuk azon csapatoknak a jelentkezését, baráti társaságok, cégek, akik szeretnék tulajdonképpen azokat a közösségi élményeket egy főzéssel, egy beszélgetéssel egybekötve megélni, ami nekünk ugye az egyik üzenetünk is, tehát hogy közösséget építünk, és én azt látom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy minél többen, minél kellemesebb ízeket élvezve tudjunk beszélgetni és építeni közösségeket, mert ez viszi előre nem csak Üllőt, hanem azt gondolom, hogy a országot is. Augusztus 20-a még, ami azt gondolom, hogy egy komoly nagy esemény. Itt azért rengeteg olyan elismerést fogunk átadni a lakosságnak a részére, ami minden évben én azt gondolom, hogy egy pozitív esemény, illetve hát lesz este szintén egy nagy koncert, és az ezzel járó olyan programok, amit a lakosság az most is, május 1-én is élvezhetett. Tehát én azt gondolom, hogy mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek fogunk olyan szórakozásokat kínálni, ami nyáron, én azt gondolom, most egy kicsit új világban mindenképpen a javukat szolgálja.
1: Nagyobb programokat emeltük ki, csak címszavakba. Nyilván a részletes programot azt majd később megismerheti a nagy közönség, de hát vannak idézőjelesen kisebb programok. Érdemes figyelni Hüllő közösségi felületeit, ahol ezekről a programokról részletes információkat is találtuk. Mi pedig be is fejezzük a mai beszélgetést. Tóth Péter volt a vendégünk, Hüllő polgármester, akinek köszönjük szépen, hogy itt kezdte a napot nálunk.
0: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
0: Stereo.
4: A Stereót támogatta az Arany Korona ékszerbolt.
5: Ezek voltak a reggel témái.
6: Lemondott a Hagyományok háza vezetői is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Nachrichten, Novel, Noticias,
8: Novinky,
7: News,
8: magyarul és érthetően
7: hírek.
6: A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés pátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
11: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
10: Térségi napló a 93.4-en.
12: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Május első vasárnapja, anyák napja van. Ezért úgy döntöttem, hogy ma az anyák, illetve az anyákat érintő kérdések, problémák, felvetések és gondolatok kerülnek fókuszba. Vendégem lesz Pajzs Dóra, megoldás központú coach, az az Anyacsavar alapítója, akivel az időgazdálkodásról, az anyák munkába való visszatéréséről és az elég jó anya fogalmáról beszélgetek majd. Aztán érkezik Suhajda Klaudia pszichológus, aki mesél majd a saját perinatális időszakáról is arról, hogy mindez hogyan változtatta meg az ő életét, gondolkodását, az anyaságát. Szóba kerülnek majd a társadalmi elvárások, a vattacukor illatú gyermekszoba, ami bizony nem mindig olyan rózsaszín és édes, mint amilyennek látszik, illetve beszélgetünk majd az apukák szerepéről is. Dóra és Klaudia után Szirányi Kata lesz a vendégem, aki egyedülálló anyaként egy egészen más aspektusból világít rá erre a témára. Az egy Single Mom eszmefuttatásai blog szerzőjeként olyan témákat tesz terítékre, olyan gondolatokat fogalmaz meg napról napra, amely nem csupán idézőjeles sorstársainak jelenthet menedéket és kapaszkodót, hanem minden egyes anyukának, aki érezte már valaha magát egyedül és elveszettnek a világban, még akkor is, vagy még annak ellenére is, hogy sokan álltak körülötte. Kata ráadásul idén az Egyszülős Központ páratlan szülő díját is megkapta, szóval van miről beszélgetnünk. Adásunk záró akkordja ugyancsak egy anyuka, Illi Noémi, aki ezúttal egy anyák napi olvasmányt hoz nekünk. Már is kezdünk, tartsanak velem!
13: Mama, I'm missing home, and California's getting colder.

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Érdekes dolog ez a Facebook. A héten ugyanis feldobta a rendszer, hogy pont 10 éve beszélgettem utoljára Pajzs Dórával. Bevallom őszintén, hogy nem emlékeztem az interjúra, hiszen az elmúlt 10 évben sok-sok minden történt. Azóta az én fiam is belépett a kamaszkorba, én is próbálok zsonglőrködni a háztartás, munka, gyermeknevelés triázban, és próbálom mantrázni az elég jó anya kifejezést is. Tudom, kedves anyukák, hogy ezzel nem vagyok egyedül, de jó hír, hogy van megoldás, hiszen az anyacsavar is több mint 10 éve áll a szolgálatunkban. Jöjjenek a részletek.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Pajzs Dóra, megoldás központú coach, az anyacsavar megálmodója. Szia Dóra, köszöntelek az éterben.
3: Szia Brigi, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Beszéljünk első körben egy kicsit az anyacsavarról, mutasd be kérlek a hallgatóinknak.
3: Az anyacsavar több mint 10 évvel ezelőtt indult el, először egy anyáknak szóló blokként, és a fókuszába az anyák lélektani aspektusai kerültek, mindenféle, ami az anyává válással kapcsolatos. Egészen a szüléstől kezdve, később a gyerekneveléssel kapcsolatos, vagy a munkába visszaállással, az időkezeléssel kapcsolatos mindenféle szerep összehangolások kaptam.
1: Honnan jött annak idején az ötlet, és milyen volt 10 évvel ezelőtt ilyen dolgokról írni, az anyasságról írni?
3: Igazából úgy indult az anyacsavar, hogy amikor közel 14 évvel ezelőtt én magam is anyává váltam, éreztem, hogy lelkileg mennyire megvisel ez a nagy változás. Hát ez egy túl nagy változás túl sok területen, mert nem csak a testemet érintette, és nem csak a lelkemet, hanem a szerepeimet, a munkával való viszonyomat, a szociális kapcsolataimat, igazából a teljes identitásomat, és nagyon nehezen boldogultam vele, ezért gondoltam, hogy keresek magamnak egy anyacsoportot, egy önismereti csoportot, aminek ez áll a fókuszában, és nem találtam. Nem volt ilyen, nem létezett, és egy tréner barátnőmmel, aki hasonló helyzetben volt, ő is nemrég szült, akkor elkezdtünk egyszerűen csak ketten találkozni, és ezekről a témákról tabuk nélkül őszintén beszélgetni. És egy ponton megkérdeztük magunkat, hogy vajon mi ketten vagyunk azok, akik erről tabuk nélkül szeretnének beszélgetni, vagy lehet, hogy ez mást is érint. És akkor fölhívtuk telefonon azt a 8-10 ismerősünket, akik éppen kisgyerekes szülőként otthon voltak, és kiderült, hogy 10-ből 9 ember csak ezt foglalkoztat. Úgyhogy az első közös találkozásunk így lett, ez lett az első anyacsavar csoport, és azóta most már hát gyakorlatilag 13 éve folyamatosan futnak tematikus, megoldásfókuszú anyacsoportok.
1: Mi változott az elmúlt 10-14 évben? Hogyan változott az anyasság fogalma, ha változott ebben az időszakban? Milyen volt akkor anyának lenni, milyen ma anyának lenni? Egyáltalán változott-e bármi az elmúlt időszakban?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy maga a fogalom az nem sokat változott, illetve azt, amit a fogalomhoz társítunk. A szerep felfogás az sok tekintetben változott, voltak ennek mindenféle hullámai. Az, hogy erről hogyan gondolkodunk, hogy el tudjuk-e azt képzelni, hogy például az anyaság összeegyeztethető-e azzal, hogy valaki karriert épít. Ugye ez nagyon hosszú ideig ez egy ilyen dikotóm fogalom volt, valaki vagy karriert épített, vagy anya volt. Azért most már hála Istennek és a megoldás fókuszában pont ebben is egy nagyon klassz eszköz, van arra nagyon sok jó gyakorlat, hogy ezeket a különféle szerepeket, amik elsőre összeegyeztethetetlennek tűnnek, igazából nagyon sikeresen össze lehet hangolni. Ami még változott szerintem, az az, hogy mennyiféle nyílt, tabumentes blog, influencer van anyaság témában. Egyre nyíltabban lehet arról beszélni, hogy milyen csodálatos és milyen nehéz ez a szerep és az egész identitás szeletnek a megélése, és mennyire sokféle, hogy ez nem egy egysíkú valami. Ez ahány édesanya van, ahány anya van, annyiféle.
1: Sok-sok anyukával beszélget. Mi az, ami manapság leginkább foglalkoztatja az édesanyákat? Mi az, amiről leginkább kikérik a véleményedet, amiben segítségre szorulnak, segítséget kérnek?
3: Van néhány örökzöld téma, ami mindenkit foglalkoztat, az, hogy hogyan lehet jó anya, hogyan lehet a gyerekeinek jó szülője. Ez egy örökzöld téma, ez azt hiszem, hogy élethosszig elkísér minden anyát, akkor is, amikor már felnőttek a gyerekei, de még két nagyon klasszikus téma van, az egyik az az időkezelés, hogy hogyan tud beleférni 24 órába az a sok minden, amit az ember szeretne, hogy beleférjen. És nagyon gyakran kiderül, hogy az időgazdálkodás az valójában energiagazdálkodás, és itt is rengeteg jó gyakorlat van, pont ebben a témában lesz hamarosan egy tapasztalat megosztó alkalmunk Újlipótvárosban, és itt mindig csodálatos ötletek és megoldások vonulnak föl. A harmadik klasszikus téma az pedig a család mellett a munkába visszaállás, karrierépítés, vállalkozás indítás.
1: A második témát tehát kipipálhatjuk, hogyha elmegyünk a workshopra. Én az első témával folytatnám, a jó anyával. Létezik ilyen, hogy jó anya, vagy mostában gyakran hallom az elég jó anya kifejezést is?
3: Mindenképpen az elég jó anya kifejezést támogatom én magam is. Igazából arról szól a dolog, hogy az ideális énképünk az olyan, ami gyakorlatilag elérhetetlen. Pontosan tudjuk mindnyájan, hogy milyennek gondoljuk az ideális szülőt, és mindnyájan ideális szülők voltunk egészen addig, amíg meg nem születtek a gyerekeink. Akkor kiderült a realitás, és ezt a realitást próbáljuk közelíteni az ideálishoz. Ebből tud az elég jó, amíg elfogadható megoldás megszületni, ami egyszerre optimális a gyerekeknek is, meg a szülőnek is.
1: Akkor elég, ha elég jó anyák vagyunk, szerintem akkor ezt mindenki így anyák napjára elteheti magába, és néha-néha előveheti, és morzsolgathatja a kifejezést. Térjünk rá akkor a harmadik problémakörre. Milyen jó tanácsokat tudsz ezzel kapcsolatban megosztani a mi hallgatóinknak?
3: Igazából én azt látom, hogy ami közös mind a három témában, hogy mindnyájan különbözőek vagyunk, és ezekhez a témákhoz, tehát a munkához való viszonyunkkal, az idővel való viszonyunkkal, a gyerekneveléssel, vagy gyerekvállalással való viszonyunkkal, mindnyájunknak valami teljesen egyedi, saját viszonyulása van. Nincs két egyforma eset, és azt kell megtalálnunk, hogy a saját viszonyunk az hogy tud jó lenni, hogy tud fenntartható lenni. Igazából itt is mindig az a kérdés, hogy hogyan tud illeszkedni egymáshoz ez a sok dolog, ez a sok identitás szelet. Ez egy kis önismereti munka, hogy mindenki megtalálja a saját legjobb megoldását erre.
1: Elindulunk ezen az úton, felismerjük, hogy segítségre van szükségünk, felismerjük, hogy problémáink vannak, vagy még mindig tabu témának számít ez a társadalom előtt.
3: Én azt tapasztalom, persze lehet, hogy én csak egy szűk réteggel találkozom össze, de én azt tapasztalom, hogy a probléma az mindenkinél megjelenik kivétel nélkül, és aki képes ezt artikulálni, van kivel megosztani, be tudja saját maga előtt vállalni, hogy nehéz neki, hogy nem talál jó megoldást a helyzetére, az segítséghez fordul. Most arra már eljutottunk oda, hogy segítséget kérni nem ciki, hanem éppen annak a jele, hogy valaki tudatosan foglalkozik saját magával, és keresi a neki legjobb megoldást.
1: Érdemes tehát keresnünk a megoldást, és érdemes esetlegesen szakember segítségét is kérnünk. Anyákkal beszélgetsz, az anyaság mindig fókuszban áll a munkád során is. Ez kicsit rávilágít olykor-olykor a te anyaságodra, anyaképedre is? Nem tudom, hogyha így a mindennapokban az ember szinte minden nap találkozik ezzel valamilyen úton, módon, akkor miként tekint a saját anyasságára, vagy miként néz vissza azokra a problémákra, amelyek elindították kvázi ezen az úton?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én nagyon hálás vagyok az ügyfeleimnek, mert úgy érzem, hogy napról napra tanulok tőlük a nehézségeikből is, abból is, ahogyan teljesen különböző módon állnak a dolgokhoz, keresik a megoldásaikat, és ahogyan erről tudnak beszélni egymás között. Azért tartom csodálatosnak a segítségnyújtásnak a csoportos formáját, mert ott meg lehet azt is tapasztalni, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal, és ugyanakkor azt is, hogy ugyanarra a típusú nehézségre, elakadásra mennyire szertágazó és sokféle jó megoldás létezik. Ez az embernek hitet ad abban, hogy akármi is történik vele, bármit hoz is a jövő anyaként, bármilyen nehézséggel is szembesül, arra lesz mindig megoldás. Én nagyon sokat kaptam ezekből a jó gyakorlatokból, és a saját anyaságomat is szinte állítom, hogy napról napra új aspektusokkal gazdagítom, másképpen látom.
1: Anyák napja hétvégén beszélgettünk, minden napnak van egyfajta üzenete, amit jó, hogyha elviszünk magunkkal legalább következő ünnepig. Szerinted a mai napnak mi lenne az igazi üzenete?
3: Hát én, ha valamit mondhatok, vagy kívánhatok minden édesanyának, hogy saját maga ünnepelje meg ezt a napot egy kis öngondoskodással.
1: Akkor ilyen anyák napját kívánunk mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük Pajzs Dórának, hogy a vendégünk volt. Boldog anyák napját kívánunk neked is.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és én is minden édesanyának boldog anyák napját kívánok.

0: Szakembert felkeresni 2026-ban talán már nem ciki. Legalábbis remélem. Pajzs Dóra is említette, hogy egyre inkább merünk beszélni az anyasság másik oldaláról is, arról, ami kevésbé vattacukor ízű és kevésbé rózsaszín. Érkezzen most tehát egy szakember, Suhajda Klaudia, pszichológus és édesanyja.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Suhajda Klaudia, pszichológus. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Ja, köszöntöm a hallgatókat.
0: Anyák napja hétvégén beszélgetünk, úgyhogy leginkább az anyák kerülnek fókuszba ezúttal is itt az otthon hangján. Első körben talán a saját anyagságodról kérdeznélek, hiszen érdekes dolog, hogy mi zajlik bennünk, amikor anyává válunk, hogyan készülünk erre a szerepre, és aztán hogyan változik az anyasság fogalma bennünk. Mesélj nekünk egy picit erről.
3: Nekem különös élményem van így az anyává válás kapcsán, ami egy kicsit szakmainak is mondható. Én nagyon sokáig HR területen tevékenykedtem, és abban is gondolkoztam, hogy majd én munkapszichológiával fogok foglalkozni. Aztán megszületett az első gyermekem, és hát ez megváltozott, ez a gondolat. És innentől kezdve teljesen a pszichológia másik oldala kezdett el foglalkoztatni, különösen a perinatális téma, tehát minden, ami így a szüléssel kapcsolatos, és így az anyasággal. Ezen ez így kibővült idővel, de ott ez a saját élmény, ez egy jelentős változást hozott nekem szakmai szempontból is.
0: Mesélsz nekünk erről a saját élményről?
3: Nekem nagyon nehéz volt az első gyermekemmel az anyaság eleje és a kezdetek, akár a szülés, akár a gyermekágyas időszak is, talán így az első év. Úgyhogy ennek a nehézsége volt az, ami nagyon foglalkoztatott, hogy tulajdonképpen nem ezt látjuk sem a filmekben, sem másokon, más családokban, nem nagyon beszélünk erről, és nekem nehéz volt találkoznom ezzel az időszakkal, egy ilyen nehezített időszakkal, miközben mindenhol máshol csak ezt a nagyon rózsaszín, nagyon vattacugor szagú képet láttam és kaptam, és hát így a nehézségek mentén kezdtem el gondolkodni, hogy akkor vajon én vagyok egyedül ebben a cipőben, vagy mások is, és nyilvánvalóan rájöttem idővel, hogy mások is, ezért így könnyebbséget jelentett, amikor rájöttem, hogy azért nem vagyok egyedül, és azért ez valóban nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik így a társadalom szemüvegén keresztül. Tehát nagyon komoly fizikai és mentális munka van a háttérben, akár a szülésről beszélünk, gyermekágyas időszakról, a kisgyerekes vagy a már kicsit nagyobb gyermekes időszakról. Minden időszaknak megvan a saját szépsége és nehézsége, úgyhogy én a nehézségek mentén indultam el ebben, és hát azért felüdülés volt látni azt, hogy azért itt lehet ezekről is beszélni, és kell is, és így szakmailag talán ez a fontos része, hogy rendben van ez így, hogy ezeket a nehézségeket érezzük. Az jó, hogyha megtaláljuk a megfelelő környezetet magunk számára, hogy ezekkel a nehézségekkel boldogulni tudjunk.
0: Azt mondtad, hogy lehet és kell róla beszélni, de merünk róla beszélni?
3: Hát ez elég változó. Én azt gondolom, hogy talán már egyre inkább felvállaljuk, és itt a közösségi médiának, illetve bizonyos anyuka influencereknek szerintem nagy szerepük van, bár azért ez is egy kicsit kétélű fegyver, mert ott is tud minden nagyon szépnek látszani, és nagyon könnyűnek látszani. Úgyhogy azt gondolom, hogy most egyre bátrabban felmerjük vállalni ezeket a nehézségeket, de talán még mindig nem ez az ideális helyzet, ami ilyen egészségesnek mondható lenne. Tehát sokszor azt tapasztalom, hogy nők a nőkkel, illetve anyák az anyákkal szemben is nagyon kritikusak, és nagyon nagy elvárásokat támasztanak, és nagyon könnyen ítélkeznek, ismeretlenül is, és láthatatlanban is, úgyhogy szerintem ettől a megbélyegzéstől való félelem azért még mindig nagyon erős az anyákban.
0: Beszéljünk akkor egy picit az anyaság nehézségeiről, hogy egyáltalán felismerjük, hogy ez nehézség, és aztán esetlegesen merjünk segítséget kérni. Tehát hogy látod, melyek az anyaság nehézsége így 2026-ban, hogyha körbenézünk?
3: Hát ugye, ahogy említettem is, minden időszaknak megvan a saját nehézsége, tehát egy első gyermekes anyukánál azért még egy ilyen ismeretlen terepről beszélhetünk, akár a szüléssel kapcsolatban, akár ugye a gyerekneveléstekintetében, tehát ott talán talán így ennek az ingoványa az, ami nehéz lehet, aztán kicsit később már változnak ezek a dolgok, de tulajdonképpen amit így legtöbbször látok, és ami így a legnehezebb szerintem a mai anyáknak, az így az egész családnak a menedzselése. Tehát nem csak magunkról és a saját igényeinkről kell gondoskodnunk, hanem egy vagy akár több gyermek igényeiről és szükségleteiről is. Nem beszélve ugye az intézményeknek a működéséről, óvodába kell készülni dolgokkal, iskolába kell készülni, tanulni kell, és ott van még az anyáknak a saját munkahelye is, a háztartás, és hogy tulajdonképpen nem csak a fizikai kivitelezés az, ami hát nem egy egyszerű dolog, hanem így ennek a mentális fejben tartása, tehát mindenre emlékezni, odafigyelni, az időt tartani, és előre megtervezni a dolgokat, minél több fős a család, ez ugye annál nehezebb. Tehát maga ez a mentális tervezés, és ez a mentális teher az szerintem, ami leginkább kifárasztja az anyákat.
0: Boldogulunk ezzel a mentális teherrel. Visszük a súlyt, és próbáljuk megoldani a napi dolgokat, de jut idő arra, hogy tényleg legyen az az én idő, az a gyakran emlegetett én idő, hogy kicsit regenerálódjunk, és rá tudjunk készülni az újabb napra.
3: Én azt gondolom, hogy nem túl sok. Ez a tapasztalat leginkább, hogy egy saját magunkat háttérbe szorítjuk anyaként, és mindig vannak fontosabb dolgok, mint a saját időnk és a saját feltöltődésünk, és mindig inkább foglalkozunk a gyerekeink, vagy akár a párunknak a dolgaival és feltöltődésével és szükségleteivel, és talán egy picit alul van értékelve ennek az én időnek a fontossága. Ez egy ilyen nagyon menő kifejezés lett, és nagyon sokan használják most már, de tulajdonképpen jó, hogyha egy kicsit így mögé látunk, hogy mi is ez az én idő, tehát nem arról van szó, hogy ez valami luxus dolog, amit így ki kell érdemelni, hanem egészen egyszerűen az egészséges mentális működésünk és épp eszünk megőrzése érdekében. Jó, hogyha néha ki tudunk kapcsolni, hogyha néha csinálunk olyan dolgokat, amik örömmel töltenek el bennünket, amik feltöltenek bennünket, ami nem egy ilyen kötelező feladat, mint a hétköznapi mókuskerék, hanem amiben örömünket lejjük, és akkor így sokkal szívesebben állunk bármilyen kötelező feladathoz, hogyha ez a része így telített a kútnak. Én azt szoktam mondani, hogy üres kútból nehéz inni adni. Nagyon szeretem ezt a kifejezést, vagy ezt az idézetet, hiszen hogyha saját kútunk üres, akkor nem fogunk tudni a többiekről sem gondoskodni.
0: Minden anya jó anya akar lenni. Valószínűleg ez egy mítosz. Nem tudom, hogy elég jó anyának lenni, vagy létezik-e ez a fogalomkör.
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon jó témafelvetés. Én erre azt szoktam mondani egészen egyszerűen, hogy az anyák is emberek, és nem vagyunk robotok, tehát nem úgy működünk, hogy bekapcsoljuk magunkat reggel, és aztán este pedig kikapcsoljuk, és ugyanazon az energiaszinten, és ugyanabban a minőségben tudunk működni egész nap. Tehát nekünk is van rossz napunk, fáradtabbak lehetünk, ingerültebbek lehetünk, és ez teljesen rendben van, és ez teljesen emberi, és egyrészt ezt meg is engedhetjük magunknak, másrészt, ha a gyerekeink látnak minket így, akkor azt gondolom, hogy számukra is egy jó lehetőség megtanulni azt, hogy elfogadjuk azt, amikor valami nehezebb, amikor rosszabb a napunk, amikor valami nehezebben megy, akkor nincs úgy kedvünk a dolgokhoz, és akkor ők is sokkal könnyebben fognak boldogulni ezekkel az esetekkel, vagy ezekkel a helyzetekkel, hogyha ők maguk kerülnek ilyen helyzetbe.
0: Leginkább most az anyafogalomról beszélgettünk, ugye aki már szült gyereket, az tudja, hogy egy idő után már nem a keresztnevén fogják szólítani, nem csak annyit szólnak ki a folyosóra, hogy anyuka. És hol van a nő? Mert ugye, amikor belépünk ebbe a sztoriba, hogy akkor most szülővé válunk, akkor hirtelen anyává válunk, de akkor a nőiességünk valahol egy kicsit háttérbe szorul, ami lehet, hogy egy idő után hiányozni fog. Vissza tudjuk ezt hozni valahogy? Meg lehet a balansz.
3: Ezt talán az én idővel kapcsolnám össze, hogy nyilvánvalóan, amikor anyává válunk, akkor ez egy teljesen más szerepkör, teljesen más feladatokkal és más prioritásokkal, és jó, hogyha az ember készen van arra, hogy a saját igényeit, szükségleteit picit jobban kell majd tudni késleltetni ezekben a helyzetekben, főleg minél kisebb ugye a gyermek, annál inkább kell ezeket késleltetnünk, és annál inkább kell lemondanunk bizonyos dolgokról, de hogy ez nem tart örökké, és lehet segítséget is kérni a családtagoktól, barátoktól, hogy ne is kelljen örökre lemondani ezekről az igényekről, szükségletekről, szórakozásokról. Egyrészt bátran megyünk segítséget kérni, hogyha körülvesz minket egy ilyen környezet, akkor meg főleg, és itt egyébként a fizetett segítség is szerintem teljesen elfogadható és rendben van, hogyha a családunk nincsen a közelünkben. Tehát, hogy adjunk rá időt, lehetőséget, és engedjük meg magunknak, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel. És ez nem csak nekünk lesz jó, hogyha vissza tudunk ehhez térni bátran, és felvállaljuk, hogy nekem most szükségem van arra, hogy egy kicsit szórakozzak, kikapcsolódjak, valamilyen más szerepben legyek, nem pedig anyaszerepben. Tehát egyrészt magunk számára is jó, másrészt pedig a gyerek számára is egy minta arra vonatkozóan, hogy hogyan illesszük be önmagunkat, hogyan gondoskodjunk önmagunkról, és jó, hogyha ebben látja a gyerek azt, hogy nem egy teljes önfeladással van az édesanyja, hanem igenis fontos az, hogy ő is hogy érzi magát, és hogy van, és ami neki fontos, azt is be tudja iktatni a mindennapokba.
0: Újra megtalálhatjuk a nőiességünket, és hát újra megtalálhatjuk azt a társadalmat, amit annak idején a gyerekszobáért elhagytunk. Beszéljünk most egy kicsit a szülés utáni anyaságról, tehát mi van akkor, amikor vissza kell térnünk a társadalomba, vissza kell térnünk a munkahelyünkre, hogy áll ez a lelkiismeret furdalásos kérdés, az önzőség kérdés, és hát akkor még egy plusz, amit már említettél ugye korábban, hogy ott van a háztartás, ott van a család, ott van a koordináció, és még akkor ott van a karrier, és hát a munkahelynél is azért ott vannak az elvárások. Hogyan tudunk jól visszailleszkedni a rendszerbe?
3: Igen, ez sok esetben nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan találunk vissza ebbe a rendszerbe. Én azt gondolom, hogy nagyon sokfélék vagyunk.
0: És vannak az elvárások. Hogyan tudunk jól visszailleszkedni a rendszerbe?
3: Igen, ez sok esetben nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan találunk vissza ebbe a rendszerbe. Én azt gondolom, hogy nagyon sokfélék vagyunk, és nagyon sokfélék az anyák, nagyon sok

0: kötni, és én azt gondolom, hogy ennek megfelelően lehet alakítani így az élethelyzetünket. Ehhez azonban nagyon fontos, hogy legyen egy támogató családi hátterünk, akár a szemléletünket támogatva, akár anyagi szempontból, hiszen hogyha jelentősebben kiesünk ugye a munkavilágából, vagy kevesebb munkát tudunk csak vállalni, akkor ugye anyagilag leszünk egy kicsit lemaradva, tehát jó, hogyha ebben így a családunk így mellettünk, illetve a párunk mellettünk tud állni, és hát ideális, hogyha ez egy ilyen közös konszenzus és közös döntés, tehát érdemes erről esetleg már a gyerekvállalás elején beszélni, hogy hogyan lesz a jövőben a folytatás, vagy kinek mi az elképzelése a folytatással kapcsolatban. Tehát ez mindenképpen fontos, viszont azt azért szeretném kiemelni, hogy a munkavilágába visszatérni, bár nagyon nehéz dolog, de azért itt a kisgyerekes időszakban azért felszedünk olyan skilleket, amiket aztán hát így előnyünkre tudunk fordítani, és picivel jobb, egy picivel több lesz az, aki visszatér a munkába, mint aki elment szülni. Úgyhogy vannak olyan momentumai ennek, amit így felszedünk magunkra, és akkor azzal is többek vagyunk, amikor visszatérünk. És hát a lelkiismeret furdalás kérdés az egy másik irány, hiszen otthon is szeretnénk maradni, a gyerekünkről is szeretnénk gondoskodni, de szeretnénk saját magunknak is egy anyagi biztonságot, illetve egy karriert építeni, folytatni. Én azt gondolom, hogy ebben jó, hogyha így a legbelsőbb megérzésünkre hallgatunk, és nem a külvilágra, mert az lesz igazából a leginkább hiteles, hogyha a belső hangot követjük, amit így valójában szeretnénk, nem pedig a környezetünknek szeretnénk ebben megfelelni. És hogyha ez sikerül, akkor sokkal kiegyensúlyozottabban tudjuk majd koordinálni a mindennapokat.
1: Ugye leginkább most az anyasságról beszélünk, illetve az anyákról beszélünk, de te is említetted, hogy fontos lehet egy támogató közeg. Úgyhogy beszéljünk egy picit az apákról is, hogy hogyan tudják ők támogatni az anyákat, hogyan tudnak jelen lenni, akár már a babavárás időszakától kezdve, a gyermekágyas szakaszon át, és utána hogyan tudják segíteni az anyát a munkába való visszatérésre, mert ez is egy fontos tényező tud lenni.
0: Igen, abszolút, és sok esetben háttérbe szorulnak az apukák ebből a szempontból, illetve hát ugye a várandóság szülés időszak az különösen egy ilyen időszak, amikor ők így kiszorulnak ebből a körből, vagy úgy érezhetik, hogy kiszorulnak, pedig valójában nekik is nagy szerepük van ebben az egész folyamatban. Itt leginkább azt emelném ki, hogy jó, hogyha ismerjük a párunkat, és az ő igényeit, szükségleteit így fejben tartjuk, és ehhez próbálunk igazodni apaként, és emellett szerintem nagyon fontos, hogy sokat tudjunk problémákról és a nehézségekről is beszélni, mindenféle ítélkezés vagy támadás nélkül, mert az fog tudni majd igazán így megoldásra vezetni bármilyen elakadásban, mert hogy abból azért van bőven akadályból ebben az időszakban, és jó, hogyha ezekről így őszintén és nyíltan lehet beszélni otthon, és aztán ezek mentén pedig megoldásokat keresni és találni.
1: Sok témát érintettünk, szerintem mindenki ki tudja csipegetni magának azt, amit leginkább közel érez magához vagy a családjához, úgyhogy zárásképpen mi lenne az üzeneted így anyák napja kapcsán, mit kellene megfontolnunk, milyen gondolatmorzsát kellene morzsolgatnunk, vagy magunkkal vinnünk ennek a napnak az apropóján.
0: Én boldog anyák napját kívánok minden édesanyának, szeretném megüzenni nekik, hogy mindannyian hősök azért, amit végigcsinálnak, és azt szeretném még így otthagyni nekik üzenetként, hogy üres kútból nehéz inni adni, és hogyha ők jól vannak, akkor a gyerekük és a családjuk is jól lesz.
1: Boldog anyák napját neked is, köszönjük, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Zsolydog Klaudia pszichológus volt, köszönjük szépen.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Szirányi Kata blogja mostanában talált meg a Facebookon. Egy reggel feldobta a rendszer a gumicserével kapcsolatos bejegyzését, ami nagyon ismerősen csengett. Felrémlett bennem ugyanis az a délután, amikor először hárult rám ez a feladat. Nekem szerencsém van. Van egy csodálatos apukám, aki minden egyes alkalommal jelzi, hogy szezonváltás van, és be is pakolja a kerekeket az autómba. Majd hazaérve kipakolja azokat. De a műveletet mégis nekem kell végrehajtani. Azt a műveletet, ami eddig a gyermekem apja feladata volt. Egy válás után ugyanis minden feladat az anyára hárul. Nincs férfi és női munka, nincs munka megosztás, csak feladatok vannak, amiket meg kell oldani. Akkor is, ha rossz napom van, akkor is, ha nincs hozzá kedvem, akkor is, ha a gyerek nyaggat, hogy palacsintát akar, pedig tudom, hogy elfelejtettem tojást venni. Hiszem, hogy egy idő után letisztul a kép, és beáll a rendszer. De azt nem tudom, hogy a zuhany alatt elsírt napi gondok, az egyedüllét mardosó karja és a kilátástalanság tengere vajon elfogynak-e valaha. Azt viszont tudom, hogy a gyermekeink tekintete, nevetése, ölelése mindenért kárpótol bennünket. Mert bizony mindenre képesek vagyunk. A gyermekeinkért, és egy idő után önmagunkért. Szirányi Katával beszélgettem.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, a vendégem pedig Szirányi Kata, az egy Single Mom eszmefuttatásai blog vezetője. Szia Kata, köszöntelek az éterben.
5: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat én is.
4: Anyák napja hétvégéjén beszélgetünk, úgyhogy leginkább az anyasság lesz a mostani interjúnk fókuszában. Első körben arra kérnélek, hogy mutasd be a mi hallgatóinknak az egy Single Mom eszmefuttatásait. Honnan jött az ötlet, honnan indultál, hová tartasz, avasd be minket egy picit a kulisszák mögé.
5: Igyekszem rövid lenni, bár elég hosszúra nyúlik vissza a történet. Nagyjából 3 évvel ezelőtt 3 barátommal létrehoztunk egy egyedülálló szülőket segítő Facebook csoportot. Ebben a csoportban nagyon jó társaság gyűlt össze, és nagyon sok programot szervezünk, akár csak egy bográcsozás, vagy közös kirándulás, de tényleg komoly barátságok szövődtek itt az elmúlt évek során, és én ebből egy picit szerettem volna tovább lépni, ezért létrehoztam egy eseménysorozatot, aminek az a neve, hogy Parent Up eseménysorozat. Ennek az a lényege, hogy minden alkalommal szakértő vendéget hívok meg. Vannak szakértőink között ügyvédek, gyermek, illetve felnőtt pszichológus, pénzügyi tanácsadó, vállási mediátor, tehát próbálok minél szélesebb körben gyűjteni szakértőket ez az eseményhez. Ők tartanak egy előadást, körülbelül ilyen 1 órás, és utána egy állófogadás szerű veszi kezdetét, ahol kicsit kötetlenebbül lehet beszélgetni. És az az igazság, hogy én ezt az eseménysorozatot nagyon nehezen tudom a köztudatba bevinni, mert egyszerűen a Facebook csoportok nem engednek reklámozni, és innen született az ötlet, hogy akkor létrehozom egy Single Mom eszmefuttatásai blogomat, ahol írok a saját életemről, tulajdonképpen az apró cseprő dolgainkról, az egyedülálló anyaság akár nehézségeiről, és ezen az oldalon keresztül a parentapot is be tudom vinni a köztudatba. Tehát igazából ez egy ilyen árukapcsolás szerű tulajdonképpen.
4: Milyen visszajelzések érkeztek hozzád az elmúlt időszakban az oldalt illetően?
5: Döbbenetes, de körülbelül naponta 5-6 üzenetet kapok a Single Mom oldalamra. Vegyesen férfiak, nők, tehát mind édesanyák, édesapák, és mindenki azt írja, hogy többek között azt írják, hogy nem tudják, hogy került az oldalam a szemük elé, egyszer csak a Facebook feldobta, de hogy nagyon-nagyon tetszik nekik, ahogyan írok, amikről írok, tudnak vele azonosulni. Tök jó, hogy fölmerem vállalni adott esetben a nehézségeket, és hogy merek róla beszélni, mert úgy érzik, hogy végre nincsenek egyedül a saját élethelyzetükkel, szóval, hogy szerintem ez így nagy segítség nekik, hogy látják azt, hogy nem csak ők vannak ebben a cipőben, hanem mások is. Pozitív a visszajelzés mindenképp.
4: Nagy segítség neki. Nagy segítség mondjuk a Parent Up előadássorozatnak. Na de mi van veled? Mit jelent számodra az írás? Hogyan csapódik ez le a kis lelkedben?
5: Hát én megmondom őszintén, hogy nekem ez egyébként egy ilyen terápiás folyamat is tulajdonképpen, hogy adott esetben mondjuk én nem tudok elmenni pszichológushoz, de van egy élethelyzet, ami nyomaszt, szorongat, és akkor egyszer csak így jön egy löket, és azt mondom, hogy ezt le kell írnom. És akkor, ha én ezt leírom, akkor azt miért ne osztatnám meg másokkal. Hát, hogyha valaki magára ismer, akár csak egy mondatban is, meg megmondom őszintén, hogyha kapok kommentet, egy-két kedves szót, akkor nyilván az engem is egy kicsit feltuningol, meg helyére teszi a lelki világomat. Tehát nyilván ez oda-vissza, tehát ez egy kicsit ilyen öncélú dolog is, hogy ezt az oldalt létrehoztam. Én nagyon szeretek írni, nekem ez egy jó gyógyító folyamat tulajdonképpen, hogy ezekről írhatok.
4: Minden nő elképzeli valamilyen szinten az anyasságot, elképzeli majd, hogy mi lesz, ha majd ő egyszer anya lesz, vagy nem, de ugye ez egy másik történet. Neked milyen volt ez az anyaképed annak idején, és hogyan alakult át ez az elmúlt időszakban, ha átalakult?
5: Hát ez nagyon nehéz kérdés, megmondom őszintén. Amíg nem voltak gyerekeim, én addig úgy voltam vele, nem volt nekem sosem ilyen őrült nagy vágyam, hogy minden áron anya legyek. Én nem akartam ezért mindent elkövetni. Úgy voltam vele, hogyha az élet úgy hozva is lesz, akkor örülök és boldog leszek, ha meg nem, akkor meg attól is boldog leszek, úgyhogy ahhoz képest most meg van három gyerekem, és nagyon-nagyon belecsöppentem a sűrűjébe azáltal, ugye, hogy egyedül vagyok velük. Imádom a gyerekeimet, nagyon szeretem őket, ugyanakkor nagyon nehéz is, tehát azt gondolom, hogy erre valami, nem tudom, előkészítő, felkészítő tanfolyam, sokkal többet kéne beszélni arról, hogy az anyaság milyen, és nem csak a szép oldaláról kéne beszélni szerintem, hanem igenis a nehézségeiről is, mert az anya az folyamatosan fejlődik, ezt nem lehet megtanulni egyszer, és akkor utána életed végéig a tanultak szerint csinálni, hanem folyamatosan tanulod az anyaságot, de akkor is azt gondolom, hogyha erről többet beszélnénk, akár a nehézségeiről, akkor sokkal felkészültebb lehetne rá mindenki véleményem szerint. Én azért sokszor nehezen élem meg, de megmondom őszintén biztos amiatt, ugye, hogy egyedül vagyok. Tehát, hogy minden olyan teher, ami más családokban osztódik, mert van egy anya meg egy apa, ott én mindenre egyedül vagyok, és nekem ez sokszor nehéz, és sokszor úgy érzem, hogy kevés vagyok a feladathoz, hogy megoldjam. Aztán nyilván mindig valahogy megoldom, de valószínűleg emiatt elég sajátos megoldó kulcsaim vannak, úgyhogy én csak bízom benne, hogy a gyerekeim ettől függetlenül boldogok, meg jó gyerekkoruk van, és úgy nőnek föl, hogy minden rendben van velük.
4: Sok-sok anyával és apával beszélgetsz. Ez a legnagyobb gond egyébként így az egyszülős modelleknél, hogy egyedül érzik magukat a szülők, és egyedül kell kvázi mindent megoldaniuk?
5: Én szerintem egyébként igen. Meg ami nehézség, hogy aki nincs ebben a cipőben, az csak bólogat, hogy igen, értem, de valójában nem értik. Tehát szerintem egy egyedülálló szülőséget tényleg csak azért, hogy ez milyen nehézségekkel jár, aki ebben tényleg benne van. És sokszor ez a nehéz, hogy hiába vannak az embernek barátai, akiknek el lehet mondani, hogy fú, most ez a nehéz, meg most ettől érzem magam kicsit rosszabbul. Bólogat, együtt érez, de valós megoldást nem fog tudni mondani. Úgyhogy szerintem ez az egyik legnehezebb része az egyedülálló szülőségnek. A másik meg ugye a logisztika például, hogy nekem ugye itt a három gyerek, mindegyiknek van valamilyen külön foglalkozás, és összehozni azt, hogy melyik mikor hogy jut el A-ból B-be, mert nyilván egyedül közlekedniük még nem tudnak, mert kicsit. És a napi logisztika, hogy mikor, hányra megyek, kiért megyek, amíg az egyiket elviszem, hol van a másik kettő, és így tovább, és így tovább. Szóval most már van benne rutinom, de azért az eleje az nagyon nehéz volt.
4: Hogyan sikerült töltődni? Mi az, ami ki tud rángatni egy-egy nehezebb életszakaszból?
5: Megmondom őszintén, hogy nekem az egyedül töltött idő. Tehát amikor az van, hogy esetleg a nagyszülőknél lehetnek a gyerekek, vagy ugye az apukájukkal vannak a gyerekek, akkor nekem azért van egy nagyjából 2,5 nap egyedül. Ugye péntek délutántól vasárnap késő délutánig, és akkor na, ott ami a csövön kifér, akkor jövök, megyek, egyik program éri a másikat, barátnőkkel találkozom, akár moziba megyek, kirándulni megyek. Van olyan, amikor csak egyedül megyek el, múltkor például egyedül voltam Visegrádon, zseniális volt. Szóval engem ezek töltenek. Föl. Az kevésbé, hogy akkor otthon ülök a kertbe és élvezem a csöndet. Én szeretek jönni menni, úgyhogy nekem ez az, ami visszaadja az energiáimat.
4: Nagyon jó, hogy felhoztad ezt az egyedül fogalmat, mert sokan nem tudnak egyedül lenni, és amikor olyan szituációba kerülnek, hogy ez az egyedül ott van, ott ül a vállukon, és ott van minden egyes alkalommal, akkor nagyon nehéz mit kezdeni vele. Hogyan tanultál meg egyedül lenni? Vagy meg kell ezt tanulnunk?
5: Szerintem igen. Van, aki képes arra, hogy fogja magát és elindul a nagyvilágba bármerre, és van, aki nem annyira. Én nekem ezt egy picit tanulni kellett. Rájöttem arra, hogy ha folyton arra várok, hogy legyen társaságom, akkor elmegy fölöttem az élet úgy, hogy otthon ülök és várok. És akkor azt mondtam, hogy nehogy már, most van szabadidőm, most süt a nap, most van jó idő, egyébként most van kedvem menni, és akkor hova mennék szívesen. És például így jött ugye Visegrád, és elmentem, fölmentem a várba, és ültem ott egy padon, körülbelül fél órán keresztül, és semmit nem csináltam, csak ültem, néztem az embereket, meg gondolkoztam, egyszerűen csak voltam, éreztem a pillanatot, és azt kell mondjam, hogy tök jó volt, mert nem kellett másért felelnem, nem kellett mással egyezkednem, hogy te, én még ülnék 5 percet, á, én nem, én mennék már tovább, hanem tényleg azt csináltam, ami nekem jó, arra mentem, amerre a lábam vitt. Úgyhogy szerintem tanulni kell, de érdemes, én azt gondolom, mert nagyon feltöltő tud lenni.
4: Az egyedüllétet is tanulni kell, és anyaként talán egy kicsit az önzőséget is tanulni kell, hogy ne legyen lelkiismeret furdalásom azért, mert én egyedül, a gyerekeim nélkül akarok bármit, akármit csinálni.
5: Igen, majd esetleg, hogyha van kedved, akkor pörgess vissza a szingalmam oldalamat, nem is olyan régen született egy posztom pont arról, hogy az elején, amikor ugye szétmentünk a férjemmel, akkor mindig, hogyha elvitte a gyerekeket, akkor én gőzerővel nekiálltam takarítani, függöny mosni, kiforgattam a házat a 4 sarkából, és mire visszajöttek a gyerekek, olyan voltam, mint egy frávosórony, hullafáradt voltam, semmit nem pihentem, mert azt gondoltam, hogy akkor nekem ez a feladatom, hogy mindent, ami elmaradásom van hétközben, akkor azt olyan akkor kell bepótolni, és aztán sokadik ilyen alkalom után, amikor már tényleg hullafáradt voltam, és csak feszültebb voltam, mielőtt a gyerekeim elmentek, akkor ott húztam egy határt, és azt mondtam, hogy nem. Tehát, hogy muszáj magamat visszatölteni, meg muszáj nem csak anyának lennem, meg nem csak kiszolgáló személyzetnek lennem, hanem amikor van lehetőségem, akkor élni azzal, hogy én is egy nő vagyok, én is egy ember vagyok, és akkor olyankor egy picit kikapcsolni az anyaüzemmódot. Mert az 0-24-be pörög, amikor veled vannak a gyerekek. Mert te felelsz, értük, bármi van éjszaka is, nappal is, de amikor nincsenek veled, akkor viszont csak magadért felelsz, és akkor muszáj töltődni.
4: Azt mondtad te is, hogy folyamatosan tanuljuk ezt az anyasság dolgot, de ha így végig tekintünk azon az időszakon, amikor már a gyerekeink velünk vannak, látjuk azt a folyamatot, amin átmentünk, látjuk azt a fejlődési görbét, amit megjártunk. Hogy áll most az anyasságod? Mit adott hozzá az anyasságod a te személyiségedhez, hogy látod most magad anyaként?
5: Kitartóbb lettem, sokkal jobban ki tudok állni magamért, a gyerekeim miatt. Tehát ugye első körben az volt a fontos, hogy a gyerekeimért tudjak kiállni, de ezáltal megtanultam azt is, hogy magamért is igenis tudni kell kiállni. Tehát ugye én nekem kell tanítani a gyerekeket alapvetően, de nagyon sokat tanulok én is tőlük. Az első gyereknél ugye az ember még nagyon tankönyv szerint csinálja, és nagyon meg akar felelni, és nagyon tökéletesen, és mit tudom én, és aztán ahogy jönnek tovább sorban a gyerekek, úgy lazul le, és jön rá arra, hogyha nem vasalom minden alkalommal a ruhát, attól még a gyerek felnő, és nem lesz semmi baja, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy egy kicsit le is lazul az ember azért szerintem az évek alatt, hogy ha lehet ezt mondani.
4: Az Egyszülős Központ minden évben kioszt díjakat, és a 2026-os évben a páratlan szülői díj külön díjazottja te lettél. Ez már talán nem titok, hiszen olvastam az oldaladon. Mi jelent számodra ez a díj?
5: Óriási nagy elismerés. Sokszor akarok belehalni az életembe, mert nem könnyű. És ezek szerint valamit akkor mégis jól csinálok, hogyha erre érdemesnek tartottak. Milyen fura az élet, nem? Hogy amiben én azt érzem, hogy belehalok, mert annyira nehéz, mert nyilván nem mindig érzem így, ez is ilyen hullámzó. De van, amikor úgy érzem, hogy túl sokat kaptam terhet a vállamra, és nem bírom el. És akkor ezek után kapok egy ilyen díjat, és az tök nagy elismerés.
4: A díjhoz nagyon-nagyon gratulálok, és szerintem belőled azért sok-sok anyuka, nem csupán az egyedülálló anyukák, azért erőt meríthetnek. Ugye anyák napja hétvégén beszélgetünk, ez egy nagyon-nagyon intim Igen. ünnep. Szerinted miről Igen. kellene igazán szólnia ennek az ünnepnek?
5: Én egy anyák napját úgy képzelnék el, ami olyan tényleg olyan ideális számomra, hogy együtt a gyerekeimmel nyilván, és akár én együtt a gyerekeimmel a saját anyukámmal. Mert ugye nekem is van anyukám, akit szintén ünnepünk, amíg csak lehet. Az volna az ideális, hogyha anyák napján nem kéne mosogatni, nem kéne főzni, hanem az tényleg arról szól, hogy együtt vagyunk, jól érezzük magunkat, programozunk, eszünk, iszunk, szeretjük egymást. Nem akarom túl misztifikálni, tehát nem akarok ilyen nagyon hangzatos dolgokat mondani, de szerintem csak erről kéne szólni a szintlán, hogy akkor tényleg úgy megbecsülni azt, hogy nekünk is vannak anyukáink, mi is azok vagyunk, és együtt szeretetben együtt lenni.
4: Akkor ilyen anyák napját kíván. Kívánok neked, és a díjhoz még egyszer nagyon-nagyon gratulálok magam is az egész
5: tanulében. Köszönöm.
4: Vendégünk itt az Otthon hangján, Szirányi Kata, az egy Single Mom eszmefuttatásai blog szerzője volt. Köszönjük!

0: Adásunk záró akkordja ezúttal is egy könyv, egy édesanyától anyák napjára. Illy Noémi érkezik.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Illy Noémi, a Dabasi Halász Boldizsár Városi Könyvtár szakmai vezetője. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatók.
0: Anyák napja hétvégén beszélgetünk, úgyhogy ennek fényében hoztál nekünk valami szuper könyvet.
3: Méghozzá egy új könyvet választottam, Nathan Angeli Nóra és Formanek Zsuzsanna könyvét, a Születésmesét, amit Szujovszki Sarolta illusztrált, és Dr. Hatházi Éva pszichológus családterapeuta ajánlja. A születés és a szülés élményünk egész életünkre hatást gyakorol, és messze menően befolyásolja a gyermeknek az anyához, apához, az anyának, apának, a gyermekéhez való kapcsolódását és minőségét, mélységét. A születésről tabuk nélkül mégis igazán meseszerűen beszél kisgyermekeknek ez a kötet. Ez egy ritka dolog, hogy ilyen született egyáltalán ilyen kötet. Mostanában nem nagyon jelentek meg ehhez hasonlók, és a képek, az illusztrációk is segítik a szülőket, hogy belevágjanak ebben, hogy tulajdonképpen egy közös kalandban megismerjék a gyerekek a saját születésüknek a történetét.
0: Érdemes tehát ezt a könyvet is anyák napjára akár kikölcsönözni a Halász Boldizsár Városi Könyvtárból. Noémi, programokat illetően hoztál nekünk valami újdonságot?
3: Most egyelőre csönd van a programok területén, de hát ami késik, nem múlik. Ilyenkor egy kicsit vissza szoktunk vonulni, de lehet még bármi május folyamán is, vagy lehet, hogy június elején. Mindig történnek csodák, akkor mindenképpen be fogunk számolni róla.
0: Várjuk a csodákat itt az Otthon hangján, és mindezek mellett pedig csodás hétvégét kívánunk neked. Köszi, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték, és köszönöm vendégeimnek, hogy elfogadták a meghívásomat. Boldog anyák napját mindenkinek. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
5: itt a reklám.
6: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
7: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
8: Mi ez? Árzuhanás az Üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
9: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
9: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-Akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
11: Nachrichten.
12: Novel.
11: Noticias.
12: Novinky.
11: News.
12: Magyarul és érthetően
11: hírek.
10: Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó asszályhoz való sikeres alkalmazkodás. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen. Zlati Róbert közölte, tárgyalni fognak az új kormánnyal, de nem könyörögni mennek, partnerként akarnak tárgyalni, nem kérnek, követelnek. Kijelentette, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol az embernek nem bátorság kérdése kiállni magáért, hanem természetes. Hozzátette, a kormányváltással még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. A hétvégén telefonon egyeztetett a szlovák és ukrán elnök. Robert Fico a beszélgetés kapcsán arról számolt be, hogy bár egyes kérdésekben nem ért egyet Volodymyr Zelenszkijjel, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti jó és baráti kapcsolatok fenntartásában. A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen. A két vezető ma találkozik Jerevánban az európai politikai közösség csúcs találkozóján is. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gómai felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
5: Lelátó extra!
12: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Lajos Mizsén ünnepélyes pályaavatóval indult a Poyák Imre sportcsarnokban a Mizse KC Csikor Racing-ese Orosház MB2-es kézilabda mérkőzés. Jobban kezdett a vendég Orosháza, de a Mizse KC sem hagyta magát, alig negyed óra elteltével 8-8 volt az állás. A fordulópontot az első félidőben 12-12-es állást követően a három vendéggól jelentette, melynek köszönhetően ellépett a Lajos Mizsék ellenfele, és 13-17-re vezetett a félidőben. Második játékrészt igyekezett nagy ellennel kezdeni a vendéglátó, becsülettel küzdött is, de az Orosháza nem engedte közelebb ellenfelét, majd a végére fokozatosan növelte a különbséget, és végül 25-36-ra nyert, belerondítva ezzel a hazai ünneplésbe. Az első félidő 24. percig felvettük a ritmust ellenfelükkel, de utána sajnos tömegben és rutinban kijött a különbség. Az Orosháza nagyon szépen építkezik évről évre, mi most kezdtük el. Gratulálok ellenfelünknek, mi hajtunk tovább a becsület pontért, illetve pontokért. Köszönjük polgármester úrnak, nézőknek a szurkolást, értékelt Hollós Máté, a Mizse KT vezetőedzője a baum.hu oldalon. A Lajos Mizsei csapat május 10-én vasárnap javíthat újabb hazai meccsen, amikor az új kígyóst fogadják 18 órakor a felsőházban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
14: Az zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 90.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Tabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztárvendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. 4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Reklám voltam.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Nincs hopp, de rá kicsit. 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
2: Átvették meg bízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztúító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről vádlotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A Fővárosi Nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint 2 társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gómoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágerei.

0: akarod, a világon bárhol hallgathatod. Bárhol hallgathatod.
1: www.radiodavas.hu.
2: Oh, Father, tell me.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
1: Jump, go, go, go. 93.4.
0: Rádió Dabas.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Lemondott a Hagyományok Háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PN Go rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbusz állomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen azért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatott

0: igazi zenékkel, Philips század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Rádió Dabas.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: óra van.
1: 23 óra van.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetenciaközpont, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzáció számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 9 gólos mérkőzésen olykor vitatható körülmények között szenvedett 5-4-es vereséget az SZIS elfoglalta össze a délmagyar.hu a hétvégi NB3-as labdarúgó találkozót. Jól futballoztak a szegediek, a listavezető Monor otthonában vasárnap délután, de egy 90. percben bekapott fejes gól miatt végül pont nélkül maradtak az NB3 délkeleti csoportjának 27. fordulójában. Egy felejthető tavaszi szezon hajrában jobban futballozott az SZIS-e a listavezető otthonában. Több komolyabb lehetőséget alakított ki, rengeteget tett a győzelemért. A szegedi csapat végül fájdalmas vereséget szenvedett. Ezzel a Monor előnye továbbra is 4 pontos az NB3-as délkeleti csoport tabelláján. Az SMTK-val szemben még a szegediek tartják a 11. pozíciót 32 pontjukkal. Hamar már a 12. percben hátrányba került az SZIS-e, de a 22. percben Rádai kiugratás után Dobronki egyenlített. Nem sokkal később Kelemen Viktor révén a vezetést is átvehették volna a vendégek, de az erőtlen lövést védte a kapus egy az egyben. A szünet előtti gólváltás során egy vitatható kezdezés után Hulicsár talált be 11-esből, majd ugyanez az SZIS-nél elmarad, de az újra felépített támadás végén Dobronki egyenlített ki fejjel 2-2. Az 56. percben Rádai bombagóljával átvette a vezetést az SVS, miután 25 méterről belsővel csavarta gyönyörű gólt a hosszú felsőbe. Nem örülhettek azonban sokáig az előnynek Kelemenék, ugyanis egy szöglet utáni szituációból Horváth László talált be, ekkor lett 3-3. Szegedi labdaeladás után Zelman jött ki jól a 78. percben, a hazaiak támadója viszont kisodolva betudta a labdát, Bálint Dominik pedig lesgyanús helyzetben jól centerezett 4-3. Még ekkor sem roppant össze az SVS-e, Dobronoki a 82. percben egy jobboldali beadást vágott be kapásból 4-4. Közvetlenül a hosszabbítás előtt egy hosszabb bedobás után Mezeit lökték rá a labdára, majd a megítélt Mononi szögletből a listavezető megszerezte a győztes gólt, 5-4 lett a találkozó vége. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: csak igazi zenékkel. Félix század legnagyobb slágereivel.
1: Beleugrok a Mariana árokba, le a Mariana árokba, le a Mariana árokba.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai! Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
5: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
6: Skoda. MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hábútor.hu weboldalon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: Ébeszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
2: www.radiodabas.hu

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapatkivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Davas. Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

szőke lány, rövid anyám, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szél, törik a fény a trabant tetején.

0: egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sokfelé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tabor.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Éjjel kettő óra van.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News.
2: Magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legjobb.